Forgó szél, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Forgunk is tovább, a következő előadunk Szirtes Dávid, aki nem is olyan régen a közösségi oldalán kitette egy videót, amiben mindenkit arra buzdított, hogy a legújabb videóklip forgatásra nyugodtan jöjjön el hozzájuk, igyanak meg valamit, érezzék jól magukat, és közben forogjon az a bizonyos videóklip ahhoz a bizonyos új dalhoz, amit nem sokára várhatunk tőle, és lesz egy közreműködő is a dalban. Ez lesz az első közös dal, aminek a címe Láncol lesz. Úgyhogy izgatottan várjuk, addig is emelem poharam. Ez szól Szirtes Dávidtól, itt a Pető.

Küzdj az álmodért, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Az életmódváltás is lehet valakinek az álma, és ezért szeretne minden nap, minden percben tenni, és ehhez segít majd nekünk Jerkovics Bogi. Az Éles Stílus magazinban fogok vele beszélgetni a túllevésről és az életmódváltásról, hogy hogyan lehet tudatosan ehhez állni, és biztos, hogy szóba kerül majd az is, hogy a mai világban már szinte lehetetlen úgy görgetnünk a telefonunkat, hogy ne találkozzunk influencerekkel. Van, aki divattal foglalkozik, más főz, vagy van, aki az életéről mesél nap, mint nap, és közben elképesztő hatással vannak ránk, meg arra, hogy mit hallunk, mit veszünk, vagy éppen hogyan gondolkodunk bizonyos dolgokról, legyen ez például az életmódváltás. Úgyhogy ma a tévhiteket is eloszlatjuk Bogival, remélem, most viszont az influencer következik, itt a Petőfin.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a pünköst hétfő hajnalunkat, hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Na te miért nem alszol? Remélem bulizni voltál valamerre, és nem csak egyszerűen nem jön álom a szemedre, de ha mégis így lenne, ne aggódj. Van ez így néha, van így néha, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Az igazi életem, ezt hallottad Berkes Olivértől, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem is olyan régen az Esti Kornél című műsorban az M2 Petőfi TV-n járt Gáspár Laci, aki arról mesélt, hogy mennyire új kaland számára visszarázódni a basszusgitározásba, és hogy mennyire sokat gyakorol, és hihetetlenül élvezi. És azt mondta, hogy készül egy dallal, amiben ő csak gitározni fog, és lesz egy közreműködő. Hát ez a dal május 10-én megjelent, és kiderült, hogy Bari Laci az, akivel készítette közösen a dalt, és ő énekel benne ráadásul angolul. Talán nem sokára itt a Petőfin is hallhatod ezt az új dalt, most viszont talán szól Bari Lacitól, itt a Petőfin.

0: Székesfehérvártól Békés Csabáig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.

Mondd, milyen érzés? Ezt a dalt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és mondd, milyen érzés, hogy az esős, borongós hét után most egy csodaszép, hosszú hétvégét kaptunk. Pünköst hétfőn is folytatódik a nyárias idő, sok napsütés vár ránk, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen, és legfeljebb néhol fordulhat elő egy-egy gyors futózápor. Reggel északkeleten még besodródhat egy kis csapadék, de összességében ma is nagyon kellemes idő ígérkezik. Az északi szél többfelé élénk lesz, a Dunántúlon és északkeleten néhol erősebben is fújhat, de közben délutára így is rendesen bemelegszik a levegő. 27 és akár 32 fok közötti csúcsokra készülhetünk, ami egyszerűen hihetetlen, főleg így a borongós csapadékos hét után. Ez aztán a nyári időszámítás. Nyári időszámítás, ez a dal szól most neked Szegedi Mártontól, itt a Petőfin. Állj.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Csak egyedül lebegek, szállok, s nincs mi irányítson.
1: Petőfi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép pünköst hétfőt neked, hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsom Laurát hallod. Nagyon szép időnk lesz a mai napon is, úgyhogy remélem nagyon sokan kirándulni indultak, ehhez pedig most szól kezdésképpen Zölderdőben Demagos. Ezt hallod kezdésnek.
0: Itt egy újabb óra.

0: táncol a világ, ezt hallottad itt a Petőfi Minden Magyar, és táncolni fog a világ akkor is, amikor megjelenik Beretka Ádámnak a legújabb dala, aminek az lesz a címe, hogy Miért, miért. Én már nagyon régóta várom ezt a dalt, őszintén el kell mondjam neked. Én noszogatom Ádámot már tavaly, mióta elkezdte ezt a dalt írni, de nagyon sokat ült rajta, úgyhogy most már éppen itt az ideje, hogy megjelenjen. Ádám egyébként a Dürer kertben adott nem is olyan régen koncertet, fantasztikus volt a hangulat, nyáron több fesztiválon is találkozhatsz vele, és majd szeptember 26-án nyitja a turnéját, ami egészen 2027-ig fog tartani, és a turné címe Nyíló virágok lesz. Most viszont a színek szól Beretka Ádámtól, itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Kökény Attila és Rakoncai Viktor május 22-én adtak egy fergeteges koncertet Siófokon a plázson, de a következő állomásuk egy megint egy meghatározó mérföldkő lesz, ugyanis június 6-án a Tokaj Fesztiválkatlanban érkeznek meg a közönséghez. Az Újra látlak, ez a koncertsorozat címe, nem csupán egy koncert, hanem egy személyes találkozás is, visszatérés a dalokhoz, az érzésekhez és azokhoz a közös pillanatokhoz, amelyek az elmúlt években összekötötték az előadókat és a közönséget. Ezt írták ki a Facebook oldalukra az eseménnyel kapcsolatban. Várják sok szeretettel a nézőket, a hallgatókat, most pedig, ha Újra látlak, ez szól tőlük itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szép jó reggelt, pünköst hétfő hajnali, vagy már reggeli 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem tudom, hogy éppen ébredsz, vagy éppen fekszel le aludni, de ehhez most neked az altas el szól kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

egyszerre. Ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és pont egyszerre jött ez a csodaszép idő a pünkösdi hosszú hétvégével, úgyhogy ennél jobb alkalom nem is lehetne arra, hogy kikapcsolódj egy kicsit, akár ellátogass a strandra, egy kicsit a kertbe is legyél, vagy túrázz egy jót, úgyhogy használd ki mindenféleképpen, mert ilyen jó idő, ilyen májusi napokon nem nagyon szokott lenni, úgyhogy élvezd, hiszen a mai napon is ilyen csodaszép időre számíthatsz. Felhők az égen legfeljebb néhol fordulhatnak csak elő, gyors zápor, futózápor sem jellemző, délutára pedig akár 32 fok is lehet. Használj ki minden percet, utána pedig köszönd magadnak. Bihar Rolandalával megyünk tovább.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nincsen szerencsém, ezt hallottad itt a Petőfin minden magyar. Szőcs Reninek viszont nagyon nagy szerencséje volt, hiszen nagyon régóta követte a No Sugar zenekar mindennapjait, és nagyon szeretett volna csatlakozni egyszer egy ilyen zenekarhoz, és most megadatott neki a lehetőség, ugyanis ebben az évben február környékén megkereste a zenekar Renit, hogy lenne kedve csatlakozni hozzájuk, ő pedig örömmel elfogadta a felkérést, és most képzeld, május 20-án már meg is jelent az új közös daluk, most már Renivel, Forog a kerék, ezt a címet kapta a dal, és az ő kerekük is forog, nagyon sok új dallal készülnek, és Reni próbálja egy kicsit a saját stílusát is becsempészni a zenekar életébe. Most viszont egy korábbi dalt játszok neked, amit most már a koncerteken majd Reni énekel, ki mondja meg, ez szól a No Sugar-től, itt a

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Vészesen közeledik a 6 óra, így pünkös hétfőn. Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és tarts velem a továbbiakban is. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig kezdődik az Életstílus magazin. Jerkovics Bogi lesz a vendégem. A túllevésről fogunk beszélgetni, és az életmódváltásról. Úgyhogy én nem eresztelek, a Blaha Louisiana dalával kezdünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Ma is zárva tart a boltok többsége.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M0-es déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában lezárták a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
0: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várostért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnepek alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek. Mindkét vágány zár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pünköst hétfő reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik az Életstílus magazin. Ma is a vendégem Jerkovics Bogi, női életmódmentor, akivel a túllevésről fogunk beszélgetni, előtte azonban a Blaha Louisiana dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Az ünnepek sokszor a közös étkezésről és a családi összejövetelekről szólnak, ilyenkor pedig könnyű átesni a ló túloldalára az étkezést illetően. Pünköst hétfő reggelén Jerkovics Bogival beszélgetünk, aki holisztikus táplálkozási tanácsadó, séf, életmódmentor. Itt van velem a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hát pünköst hétfő van, ilyenkor van, hogy a család összejön, elmegyünk a nagymamához, és ilyenkor bizony nehéz nemet mondani, amikor a nagyi készül egy finom ebéddel vagy desszerttel. És ilyenkor túlzásba is szoktunk esni, hiszen na, egyél még egy kicsit. Na, mi ez a túllevés szindróma? Hogyan lehet mégis nemet parancsolni?
2: Lehet, hogy egy kicsit rendbontó leszek azzal, amit mondani fogok, de szerintem nem mindig kell nemet parancsolni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy már rettegünk előre, hogy úristen, ha ünnepek jönnek, akkor túl kell lenni magunkat. Nem muszáj, meg lehet tanulni azt egy teljes értékű életmódváltás során, hogy milyen is az, amikor jól lakok, és már csak igazából impulzusból eszek, meg csak a szemem kívánja. Ezek a tipikus mondatok jól jellemzik azt, ami ilyenkor történik, viszont hogyha azt érezzük, hogy igenis jól esne, és szívesen elfogyasztanánk, akkor tegyük meg, nem azon a napon fog múlni az életünk. Viszont nyilvánvalóan azért cél az, hogy ne essünk olyan túllevésekbe, amik már ártanak is nekünk tulajdonképpen, mert hosszú távon sok jóra nem vezetnek, megterheljük a gyomrunkat is. És ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy arra igyekezzünk figyelni, hogy legyen egy jó tányérelosztásunk. Ünnepek alkalmával hajlamosak vagyunk arra, hogy skippeljük a reggelit, és akkor azt mondjuk, hogy most nincs reggeli, mert tudom, hogy később majd ennyit és annyit fogok enni. Lehet, hogyha megesztük azt a reggelit, akkor később nem eszünk ennyit és annyit, mert nem is fér annyi belénk. Tehát, hogy én azt szoktam javasolni, hogy tartsuk magunkat a megszokott kis mederhez, figyeljünk ugyanúgy az étkezéseinkre, és vigyük végig ugyanúgy a napot. Bár ebben lehetnek kisebb változtatások, például igen, hogyha az ebéd során egy kicsit több az ebédadag, vagy utána még a desszert is lecsúszik, akkor délután azért hagyjunk egy kis pihenőt a gyomrunknak, vacsorára pedig egy kicsit könnyedebb ételt választunk. Szóval nagyon könnyen és jól lehet ezt menedzselni, csak kell egy olyan fokú tudatosság már hozzá, amikor az ember tényleg azt figyeli, és afelé megy, hogy mi a jó neki, mi a jó a testének, és mire van szüksége igazán, és hosszú távon mik a céljaink. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert e köré csoportosíthatjuk azt is, hogy hogyan étkezünk egy ünnep során.
1: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy honnan is tudjuk azt, hogy mikortól túllevés a túllevés. Mikor van az, hogy már amúgy jól laktunk, és csak a szemünk kívánja. Jerkovics Bogi, női életmódmentor a vendégem itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. Ez a legújabb.

0: a Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma:
1: a túllevésről beszélgetünk így pünköst hétfő reggelén Jerkovics Bogival, női életmód mentorral itt az Életstílus magazinban, és ott tartottunk, hogy mi is az pontosan, hogy túllevés. Mikor tudjuk azt eldönteni, hogy amúgy most már nem kellene többet ennünk, és csak a szemünk kívánja.
2: Ez minden embernél más, viszont ha nézzünk egy olyan napi átlagot, hogy mi az általános táplálkozási szokásunk, mennyit szoktunk enni egy általános napon, akkor ez egy nagyon jó mérce lehet. Tulajdonképpen a legtöbb ember nem szán elegendő időt az adott étkezésekre, ez 100%-osan kimondható, hiszen azért kell idő az agynak is, mire felfogja, hogy ételt kapott, mire eljut oda az információ, legalább 15-20 perc azért kell egy főétkezésnél is, hogy azt érezzük, hogy eltelítődtünk. Tehát, hogy amikor megesztük az adagot, ami elénk van rakva, vagy amit magunknak összeállítottunk, akkor azért adjunk időt magunknak, mert mielőtt rászednénk még két lapáttal, lehet, hogyha veszünk két mély levegőt, iszunk egy pohár vizet, akkor észreveszünk azt, hogy egyébként jól laktunk, csak kellett egy kis idő, mire felfogtuk ezt. Úgyhogy a pukkadásig enni az tényleg azt jelenti, hogy amikor már azt érezzük, hogy igen, elég volt, na de még ebből egy kicsi, nem feltétlen szükséges. Szóval ez a ne habzsoljunk, én csak ezt tudom javasolni, ne habzsoljunk, hanem picit várjunk, és akkor fel tudjuk mérni, és fel tudjuk ismerni azt, hogy na mikor van az, hogy már túl ennénk. Szerintem ez nagyon jól érzékelhető minden egyes személynél, hogyha van egy ilyen testtudatossága, hogy azért erre az élete során már valamelyest figyelt, és tényleg monitorozza önmagát ilyen szempontból.
1: Másik aspektusból nézzük a pünkösdöt, vagy ezt az időszakot, ugyanis nagyon vészesen közeledik a nyár. És ilyenkor nagyon sokszor, nagyon sokan jönnek arra rá, hogy na, akkor most kellene egy kicsit életmódot váltani, hogy az a bizonyos nyári alkat, az sikerüljön a nyár beköszöntével. Na hát ilyenkor mit tanácsolsz, ha valaki most kap észbe?
2: Azt tanácsolom, hogy nyugodjon meg először is, és egy életmódváltás az nem periódusra szól, az nem időszakos, egy életmódváltás az egy teljes értékű, egy egész életre szól. Én mindig ilyenkor elsődlegesen azt szoktam megkérdezni, hogy mi a cél, hogy örökre jól érezd magad a bőrödben, vagy szeretnél jövő nyárra megint szenvedni, mert éppen addigra megint összeszedted magad egy picikét, és szeretnél pár kilót ledobni. Mi a cél? Teljes értékű életmódváltás csak akkor tud bekövetkezni, hogyha erre nem egy projektként tekintünk, hogy most mai naptól számítva 5 hét múlva ezt letudjuk, hanem tényleg megtaláljuk azt az élhető életet, amiben mi jól érezzük magunkat, ahol nem szenvedjük a kedvenc ízeink hiányát, ahol nem kell sanyargatni magunkat, ahol azt érezzük, hogy azt a baromi jó, ez az én életem, és én így tudok étkezni, és ebben ilyen jól vagyok, és jó mellette az emésztésem, és jó a mentális teljesítőképességem, és minden szempontból jól vagyok. Tehát egy egészségtudatos táplálkozásnak a hosszú távú eredménye az, hogy minden szempontból jól érzed magad a bőrödben. Akik most kezdenének bele, azok bátran vágjanak bele, de ne kezdjék el sanyargatni magukat, mert nem ez a cél, hanem az, hogy hosszú távon megtanuljuk jól érezni magunkat ebben a rendszerben, és kialakítani egy olyan életstílust, amiben igenis, hogyha a kedvenc csokinkat meg akarjuk majd enni, akkor meg tudjuk enni, csak ki fog alakulni egy olyan állapot, amikor már tudunk egy határt szabni, hogy oké, abból ennyi, és nem kell több. Szóval bátran bele lehet kezdeni, én mindenkit óvaintek a divatdiétáktól, és az olyan nagy megszorításos, sanyargatásos módszerektől, mert annak hosszú távon tulajdonképpen csak az eredménye, hogy a jó effektus meg fog érkezni. Szóval ehelyett választunk egy tudatos életmódot, találjuk meg azt az irányt, amiben jól érezzük magunkat, és egy mérsékelt kalóriadeficitben kezdjük el ezt mellette, kezdjünk egy kicsikét átállni, akár egy sporttal, akár egy életszemlélet, egy életminőség változtatással. Mindent apránként kezdjünk el bevezetni, nem kell mindent egyszerre, úgyhogy én tényleg buzdítani tudok mindenkit egy életmódváltásra, mert nagyon-nagyon sok pozitív vonulata van, viszont érdemes azt is tudni, hogy ne az legyen a cél, hogy most erre a nyári szezonra jól nézek ki, hanem legyen az a cél, hogy egy életre jól nézek ki, ahogy én szeretnék. Ez is megint mindenkinél más, nem szabad hasonlítgatnunk magunkat. Tehát lehet, hogy valaki 80 kilóval tökéletesen boldog és elégedett önmagával, de van, akinek ez ideálisan az 50 kilót jelenti. Mindenkinél más, a végső soron az a legfontosabb, hogy szeressük önmagunkat.
1: Amit tegnap is említettünk már, hogy a közösségi médiának nagyon nagy hatása van, akár csak a bevásárlásunkra is, így szerintem az életmódváltásunkra is, és nagyon sok tévhittel találkozunk, meg divat diétával. Ezt fogjuk eloszlatni nem sokára a vendégem Jerkovics Bogi női életmód mentor itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Átutazót hallottad a Valmartól, itt a Petőfin minden magyar. Utazunk is tovább, a hírpercek következnek, utána pedig természetesen folytatjuk majd a beszélgetést vendégemmel, Jerkovics Bogival, női életmódmentorral. A hírpercek után pedig utazunk tovább a bérlakásba, ezzel a dallal folytatjuk majd.
1: És nem szorít a szín, és nem beszél a szár, és nem felejtem el a házam, ami nem muszáj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Nyárias idő várható többfelé 30 fokos maximumokkal. Családok százezrei kapnak augusztusban iskolakezdési támogatást. Már több mint 10 éve érkezhet Magyarországra azbesztes osztrák kőzúzalék.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Aszfaltoznak az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között. Az M3-as felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Heves rakéta és drón támadás érte Kijevet vasárnapra virradó éjszaka. Az orosz csapásban egy ember meghalt, 20-an megsebesültek, közölték ukrán tisztviselők. A kijevi polgármester bejelentette, lakóépületek, egy diákszálló, irodai és raktárépületek, egy autószervíz, egy bevásárlóközpont, valamint járművek sérültek meg a főváros főbb kerületében. A hatóságok szerint az elfogott drónok és rakéták lehulló roncsai több helyen tüzet okoztak, egyes helyeken megrongálódott a gáz infrastruktúra is. Az ukrajnai orosz támadásokra reagálva a szomszédos Lengyelországban riadó készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai repülőgépek szálltak fel. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Összecsapásokba torkollott a belgrádi kormány ellenes demonstráció a hétvégén. A rendőrség könnygázt vetett be a demonstrálók ellen, akik előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelték. A rendőrség 23 embert állított elő. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtető 16 ember halálát okozva.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök, aki azt írta, Iránnak meg kell értenie, hogy nem lehet atomfegyvere. Donald Trump megismételte, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Már a hormuzi szoros részleges megnyitása is nagy hatással lenne a világ energiabiztonságára. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt. Hortai Olivér elmondta, a világ napi kőolajigénye több mint 100 millió hordó, amelynek ötödét a hormuzi szoroson keresztül szállították. A szakértő úgy véli, hamarosan már a stratégiai olajkészletek és a kereskedelmi tartalékok sem tudják enyhíteni a hiányt.
5: Erre már a nyár végén sor kerülhetne helyi szinten, és az az árakban is nagyon drasztikus következményekkel járna. Ezért kulcskérdés az, hogy mikor nyílik meg a hormuzi szoros, és ezért kulcskérdés az, hogy a rendelkezésre álló tartalékokat, készleteket milyen ütemben meríti ki az emberiség.
4: A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a pénzre a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte az összeg lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért is, hogy egy nagy bérlakás fejlesztési program indulhasson Magyarországon az uniós pénzekből. A Tisza kormány egyik legnagyobb vállalása az uniós pénzek hazahozatala, erősítette meg az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szuper mérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
6: Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szuper mérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatna el az Európai Bizottság számára.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Jelentősen csökkenni fog az államfő, a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy augusztusban több százezer magyar család kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig a negyedik negyedévben kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Az anyák SZJ-mentességével kapcsolatban kifejtette, a terv az, hogy megtartanak minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, de az a legfontosabb, hogy tartható, valós alapokon nyugvó költségvetése legyen az országnak. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy voltak tételek, amelyek mellé nem állítottak fedezetet. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban. A nagyobbik ellenzéki párt szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést törvényesen, célszerűen és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. Azt is írták, hogy a költségvetési törvény részletesen tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, és aki mást állít, hazudik. Reagált a KDNP frakció vezetője is, Vári Bence azt írta, továbbra sem tudni, hogy mit követel az Európai Unió az uniós forrásokért. Kitért arra is, hogy a kormányfő szerint a költségvetés rossz állapotban van. Másrészt bejelentett egy sor jóléti intézkedést, amire ezek szerint megvan a fedezet.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányából 2015 óta, derült ki egy közérdekű adatigénylésből. Bükk önkormányzati képviselője Németh Martin kérte ki a NAV-tól az adatokat, amelyeket közzé is tett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a lista önmagában még nem bizonyítja, hogy az adott településre ténylegesen aszbeszt szennyezett anyag került.
7: Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segített visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
4: Magyar Péter bejelentette, közös osztrák-magyar bizottság vizsgálja majd az aszbeszt szennyezés körülményeit. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról tájékoztatott, hogy már nem érkezik több aszbesztes kő Ausztriából. Ma van pünköst hétfő. A keresztény világ a Szent Élek kijáradását és az egyház születésnapját ünnepli. A népi hiedelmek és a vallási élet szokásai kéz a kézben járnak a pünkösdi ünnepkör idején is, fogalmazott a Szatmári Múzeum igazgatója. Az ünnephez olyan szokások kapcsolódnak, mint a zöldágjárás, amellyel termékenységet és bőséget varázsoltak, mondta Cservenyák László, aki kiemelte, a legismertebb hagyomány a pünkösdi királyválasztás. A legrátermettebb legény egy évig viselte a címet, és ez idő alatt ingyen ihatott a helyi kocsmában.
8: Különböző erőpróbák vannak, legény virtus. A legény virtusok tulajdonképpen a pünkösdi király választásnak a hagyománya különböző lovakkori játékokra tehető vissza, melyben a legügyesebb fiút választották, vagy lovagot választották ki, és ennek is különböző típusai, válfajai vannak országosan.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. Története 19. bajnoki címét szerezte meg a győrnői kézilabda csapata. Az utolsó előtti fordulóban 26-23-ra nyert az Eto a Debrecen vendégeként, így előnye egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan a második helyen záró FTC számára. Egy góllal 29-28-ra kikapott a Tatabánya férfi kézilabda csapata az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Az Észak-Macedón Ohrid otthonában vasárnap rendezik a visszavágót. Benn maradt a magyar férfi jégkorong válogatott a világbajnokság élvonalában, miután a brit csapat 6-0-ra kikapott Lettországtól, így továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban. A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat. A West Ham United kiesett a másodosztályba, miután a labdarúgó Premier League zárókörében a Tottenham 1-0-ra nyert az Everton ellen. Liverpool Bradford 1-1, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos 20 percet játszott. Az utolsó mérkőzésén lépett pályára a vörösök mezében Mohamed Salah és Andrew Robertson. Nottingham Bournemouth 1-1 a vendégeknél, Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Csapata a 6. helyen zárt a bajnokságban, a Pool az 5. A bajnok Arsenal 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Olaszországban kikapott az utolsó körben az AC Milan hazai pályán a Cagliari ellen, és mivel a Como és az AS Roma is nyert, így utóbbi két együttes indulhat a következő idényben a Bajnokok Ligájában. Marozsán Fábián három játszmában kikapott a szerb Miomir Kecsmanovics-tól a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így kiesett. A korábbi világelső szerb Novak Djokovic 4 játszmában jutott a 64 közé a férfiaknál, a második helyen kiemelt német Zverev pedig 3 játszmában győzött. Meglepetésre az amerikai Fritz honfitársától, Basavareddi-től kapott ki az első körben. Az összetettben éllovas Mercedes-es Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. Az olasz versenyző mögött Ferrari brit versenyzője Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull holland pilotája Max Verstappen állhatott fel. A tavalyi világbajnok Lando Norris, valamint George Russell is kiesett. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

teste régibe a lakásom óricon, a belekopott vízvezeték rendszere. Csak én vagyok ki benne a házban bort iszont, az üres falak némaságtól csengenek.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmódmagazinja. A stúdióban.
1: Itt a stúdióban Korcsog Laura és a vendégem Jerkovics Bogi, női életmódmentor, akivel a mai napon pünkös hétfőn a túllevésről beszélgettünk, hogy átmegyünk a nagymamához, akkor hogy figyeljünk a vendégségben is arra, hogy ne együk magunkat túl, illetve arról beszélgettünk, hogy hogyan kezdjünk el egy életmódot váltani, és hogy ez nem egy kis időszakra szól, hanem egész életünkre, és az a cél, hogy boldogok legyünk abban, amiben vagyunk, úgy, ahogy éljük a mindennapjainkat. Na de most arról beszélgessünk, Bogi, egy kicsit, hogy milyen tévhitekkel találkoztál. Beszéltünk itt nem is olyan régen a divat diétákról. Honnan tudjuk, hogy egy diéta csak divat diéta?
2: Nehéz felismerni, főképp, hogyha az ember ebben nincs benne, viszont az egy vészcsengő lehet, amikor azt látod, hogy nagyon nagy szélsőségeken alapul. Tehát minden divat diéta kiéleződik valamire. Túlzott fehérjebevitel, túlzott zsírbevitel, túlzott, tehát a szénhidrátra ugye a mumusként tekintünk, tehát az elsődleges alap, és igazság szerint ez a test teljes kizsigerelésére fog menni, és így ez fog megtörténni, mert hogy a kalóriákkal ezen esetekben úgy bánunk, hogy nagyon alacsony kalórián tartjuk magunkat, ami hosszú távon hormonális problémákhoz is vezethet, és nem az a probléma, hogyha valaki egy kalóriadeficitet tart, ez szükségszerű ahhoz, hogy fogyni tudjunk, csak az, hogyha ez túlzott, akkor annak nagyon sok árnyoldala lehet tulajdonképpen. A divatdiéták mint olyan periódusokra szólnak, megint csak diétáról beszélünk, rosszabb esetben valaki azt mondja, hogy fogyókúra, olyankor a fülem is égnek áll, hogy úristen. Tehát, hogy ugye ezek megint csak időszakosak, valamit elérünk vele, de sose tudjuk megtartani, vagy nem biztos, hogy meg tudjuk tartani, és rengeteg hiányállapot tud kialakulni ezek után. Úgyhogy pont ez a probléma ezekkel, hogy periódus, időszak és korlátokat ad. Korlátokat ad akár az ízekben, akár az ételekben, akár pedig abban, hogy hogyan állítsuk össze az adott ételeket, tehát, hogy valamilyen makrotápanyag megszorításra kerül.
1: Nekem például volt részem egy ilyen életmódváltó programban, ahol nekem is adtak korlátokat, ráadásul olyat, hogy olyan megszorítás volt, hogy tejterméket abszolút nem ehettem, csak vegán termékeket. Erről mi a véleményed? Ez egy tévhit, vagy valóban így kell?
2: Vannak emberek, akiknél alapvetően nagyon fontos erre odafigyelni, hogy tejmentes legyen az étkezés, és vannak olyan hormonális állapotok is, ugye, amikor ez szükségszerű. Alapvetően, mint olyan a tej és tejtermékek, igen, tudnak gyulladást okozni, ha olyan minőségek, illetve az ételérzékenység sem mindenkinél abból ered, hogy egész életén át ételérzékeny volt, és problémát okozott neki a tej, mint olyan az egész tejfehérje, vagy csak a tejcukor, hanem abból áll, hogy mondjuk túltelítődik a szervezet, és akkor jelez azzal, hogy amikor tejterméket vagy olyan adott ételt fogyasztunk, akkor akár egy puffadás, egy bőr probléma, sok-sok olyan tünet van, ami ilyenkor elő szokott jönni. Nem mindenkinek szükségszerű tejmentesen étkeznie. Egy gyulladás csökkentéshez, illetve egy tehermentesítéshez nagyon jót tesz egy tejmentes étrend, de ugye ilyenkor is érdemes arra figyelni, hogy amikor valaki megszokta a saját kis étrendjét, ahol mondjuk egy sajt, vagy egy túró például, az egy fehérje forrásnak számít, azért azzal számolni kell, hogy a növényi sajt vagy túró helyettesítők, azok nem tudják olyan mértékben hozni azt a fehérje szintet. Ettől még lehetnek szuper jók és beilleszthetőek az étrendbe. Én ezért mondom azt, hogy mindenkinél más ez, hogy mit lehet, mit nem. Ha valakinél úgy szorítod meg, hogy arra nincs is szükség, akkor tényleg azt okozza, hogy ő tulajdonképpen egy korlátnak éli meg az egészet, és nem lesz kiegyensúlyozott, nem fogja jól érezni magát a bőrében. Szóval, hogy tévhite az, hogy a tejtermék szükségese vagy nem, ez megint csak ember függő. Akinek nincs problémája a tejjel vagy a tejtermékkel, az fogyassza nyugodtan. Aki tapasztal magán problémákat, akár emésztési, puffadási, bőrproblémák, stb., akkor igenis utána kell menni, és nagyon sokat segíthet egy csökkentett tejtartalmú, vagy tejterméktartalmú étrend ebben, vagy esetleg meg is szüntetheti az adott problémákat, de ez megint csak

0: nagyon emberfüggő. Viszont általánosan azért azt tudom mondani, hogy akinek nincsen problémája a tejjel, tejtermékekkel, azoknak is nagyon jót tehet néhány nap teljes állati eredetű fehérjétől mentesen.
1: Így a beszélgetésünk végén, ha egyetlen egy tanácsot adhatnál az életmódváltással kapcsolatban, akkor mit adnál a hallgatóknak?
0: Azt javasolnám a hallgatóknak, hogy találják meg azt a személyt, aki egy igazán jó támasz tud lenni ebben nekik, és hogy csak is a saját ütemükben vigyék végig. Senkihez ne hasonlítgassák magukat, és higgyenek önmagukban.
1: Nagyon szépen köszönöm az ötleteidet, a tanácsaidat, és hogy itt voltál velem ma reggel is.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jól éreztem magam.
1: Jerkovics Bogi női életmódmentor volt a vendégem az Éles Stílus magazinban.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió élet.

0: hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és nem baj, hogyha ma reggel még így kora reggel szét vagy csúszva egy picit, most a csukás meseóra következik a legfrissebb hírek után, gyerekmeséket, zenéket, nyelvtörőket, mondókákat hallgathatsz, utána pedig Morvai Noémi lesz a vendégem a csukás meseóra második részében, vele fogok beszélgetni, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyeksz el, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lindt termékek, egyes Pick téli szalámi termékek és egyes Whiskas termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Ha több fronton kell helytállnod,
11: le kell adni a prezentációt.
10: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
12: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
14: Let's go!
15: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
15: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
15: a Petőfi Rádióban.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedacurt.
18: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol?
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Gábor Anikó.
15: Ez a Petőfi Rádió.
0: Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal. Újabb súlyos támadás érte Kijevet. Családi ház kapott lángra Szentesen.
15: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M0-es déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában lezárták a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
15: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
0: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életük kért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Cipruson a kormányzó jobbközép demokratikus tömörülés aratott győzelmet a tegnapi parlamenti választáson. Több mint 66%-os részvétel mellett a szavazatok 27%-át szerezték meg, míg a második helyen végzett baloldali ciprusi nép haladó pártja ennél 4%-kal kevesebbet kapott. A középen álló demokrata párt 10%-ot ért el. Összesen 5 párt jutott be a parlamentbe.
4: egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonosától, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolta a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Erős lesz az UV-sugárzás. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. És most... Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
19: Csukásmese Rádió.
20: Én nagyon szeretem.
2: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
21: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
22: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
21: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
22: Stop.
21: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
22: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
21: és miért van úgy kétségbe esve.
22: Jaj, ne!
21: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt.
22: Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem.
21: Azt már nem.
22: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
21: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a fülethez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este?
22: Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt. Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről, balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom. Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a hét egér gyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egér család. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós, minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és hét gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok, és egy nagyon kedves mesét hoztam nektek, Fésűs Évától a gyümölcsmesét. Egyszer régen a nyár nagyon telhetetlen volt, nem elégedett meg kalásszal, virággal, minden gyümölcsöt magának akart. Hiába kérlelte kékszemű húga a tavasz, hiába könyörgött szelíd mosolyú nővére az ősz, hogy hagyjon nekik is. A nyár akaratos forró haragjában toporzékolni kezdett, és csak azért is elvette tőlük a gyümölcsös kosarat. Tavaszka kék szemén felhők futottak át, úgy ment panaszra tél anyóhoz. Az ősz pedig szomorú könnyet ejtett, de tél anyóka a maga hófehér szelíd nyugalmával csitította őket. Soha se pityeregjetek, most még kónok a nyár, de várjátok csak meg a végét. Így történt, hogy azon a nyáron minden gyümölcs egyszerre érett. Egy időben pirosodott a cseresznye, sárgult a körte, mosolygott a csengő barack, és kínálta édes fürtjét a szőlő. Sőt, még a dió is nagyot koppant, és a nyár kosarába pottyant. Itt vagyok! A mandula tüstént utána ugrott, aztán a mogyoró bukfencezett nagyot. Miénk az elsőbség? Minket szüretelj le! Ezt már a többi gyümölcs sem hagyta annyiban. Egy kövér körte belekotyogott. Még mit nem? A csonthéjasok igazán ráérnek, de én olyan érett vagyok, hogy körüldonganak a darazsak. Először engem tégy a kosaratba. Ohó! Kiabált egy pufó kerekalma. Csak nem hagyom, hogy ez a szottyos körte megelőzzön, hiszen én vagyok a legpirosabb, és engem szeretnek a gyerekek. Engem is, hangzott száz felől. A cseresznye izgatottan hintázott az ágon, mert félt, hogy az eső elrontja az ízét. Az eper csattogott a fűben, hogy megdézsmálják a csigabigák, ha nem kerül azonnal porcukorba üvegtálra. Haragos kéken harsogott a szilva. Őt kell elsőnek leszedni, mert őt a gombócba is belerakják. A csengő barack tüstént ráfelelt, hogy a gombócban ő is megállja a helyét. Egy szó, mint száz. Akkora ricsaj támadt, hogy a nyár befogta a fülét, behúnyta a szemét, ne is lássa, ne is hallja azt a hatalmas, erőszakos görög dinnyét, aki most gurul a veszekedés kellős közepébe. Lári-fári, én ülök bele a kosárba! S hiába zörgött a dió, hasztalan csörgött a mogyoró, nekilódult és beletottyant. Erre haragjában megrepett a körte bőre, barnára ütődött az ágon a piros alma egyik oldala, és édes nedvet sírtak a szőlőszemek. De sírt már akkor a nyár is. Jaj, mit csináljak ennyi türelmetlen gyümölcsel? Egyszerre nem győzöm leszedni őket. Márpedig mi nem várhatunk, mert különben tönkre megyünk, hangoskodtak a gyümölcsök. Éretten, édesen és hibátlanul akarunk eljutni mindenkinek az asztalára. A dió egyre szaporábban kopogott, a kövér körtét pedig megcsapolták a darazsak. Tönkre megyünk, tönkre, zokogott a csengő barack, édes szőlő, ropogós cseresznye. A nagy lármára felfigyelt a tavasz meg az ősz. Telhetetlen testvérük, a nyár, bánatosan hullatta keserű könnyeit. Ne haragudjatok rám, amiért mindent magamnak kívántam, kérte őket. Inkább segítsetek, és akkor megosztozunk ezen a sok gyümölcsön, mert belátom, hogy egyedül nem bírok velük. Tavaszka egy szót sem szólt, csak neki látott lerázni a cseresznyét, leszedni az epret. A szelíd ősz most szigorúan parancsolta hátra a diót, mogyorót, mandulát, és előbb elkezdett körtét, almát, szilvát szedni, szőlőt szüretelni. Még így is maradt a nyárnak bőven dolga, de most már nyugodtan szedte kosarába a medgyet, málnát, egerest, barackot, dinnyét, szépen sorba. Nem is kellett neki több, hiszen a gyerekek elrontották volna a gyomrukat, ha egyszerre kínálja őket annyiféle jóval. Tél anyu pedig csak mosolygott. Boldog volt, hogy megbékéltek egymással, és szépen megosztoztak a leányai. Örömében még arról is megfeledkezett, hogy neki már nem jutott gyümölcs. Ezért nem tud benneteket megkínálni mással, mint egy nagy marék sült gesztenyével.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, gyerekek! Szandi vagyok, énekesnő. Amikor óvodás voltam, akkor nagyon nehezen ment délután az alvás. Nem is értem ezt, hogy miért volt ez így, pedig az olyan jó. Egyetlen egy dolog tudott csak elálmosítani és elaltatni, hogyha az óvónéni mesélt egy szép mesét, egy izgalmas mesét. Úgyhogy most én mesélek nektek, remélem, hogy elalszotok, és aztán egy jó alvás után felébredve újra játszhattok. Vadadi Adrien, Dorcinak születésnapja van. Előadja Szandi. Dorci ma reggel füligérő szájjal érkezett az óvodába, ugrándozott, alig fért a bőrébe. Anyukájával hajnal óta sütöttek, hiszen ma van Dorci születésnapja. Végre ő is 6 éves lett, és neki is meggyújthatják a 6 szál gyertyát. Ő a legfiatalabb a csoportban, már alig várta, hogy utolérje a többieket. Ma reggel az új ruháját vette fel, azt a fodrossat, amit Messi nagymamája vart a születésnapjára, és küldötte el postán. A hajába a kedvenc csatjait csatolta, és a mellére feltűzte a szülinapos jelvényt, hogy mindenki láthassa, ma van a szülinapja. Ahogy Dorci belépett a csoportba, körülállták a gyerekek. Én is 6 éves lettem. Ma van a szülinapom, újjongott. Szörpöt is hoztam, és csoki tortát is, de olyat, amiből Lea és Peti is ehet. Lea és Peti érzékenyek. Lea nem ehet tojást, Peti pedig tejet nem ihat. Lea sokszor sír ebédkor, mert azt szeretni enni, amit a többiek. Dorci anyukája tudta ezt, hiszen Lea sokszor járt már náluk vendégségben, ezért igyekezett olyan tortát sütni, amit ő is, Peti is megkóstolhat. Dorci, Lea és Maja már kis csoport óta elválaszthatatlan barátnők. Régen Maja sem ehetett meg mindent, ezért ő szokta ebédnél vigasztalni Leát. Ha nem sírsz és megeszed az ebédet úgy, mint én, amikor még kicsi voltam, akkor biztos ki fogod nőni a tojást. Miután Dorci mindenkinek elújságolta a születésnapját, minden úgy történt, ahogy általában lenni szokott, de mégis egy kicsit másképp. Dorci, Maja és Lea a babaházba újtak játszani. A baba családon minden reggel összevesznek, hogy kijátszon a hosszú szőkehajú kislányjal, de ma reggel Maja és Lea szó nélkül átengedték Dorcinak a kedvenc babát. Amikor Dorci elunta a játékot és reggelizni ment, az asztalnál csak fiúk ültek. Máskor ügyet sem vetettek volna rá, hogy egy lány is leül közéjük, szó nélkül kicsorgatták volna a maciból az utolsó csepp mézet, de ma Dani a macit oda nyújtotta Dorcinak, hogy napocskát vagy szívecskét csorgathasson a vajas kenyerére. És amikor indián fogocskásat játszottak, és Berci számolta ki, hogy ki lehessen az első fogó, Dorcira esett a választás, és ezen senki sem morgolódott. Az óvónéni kacsintott egyet Bercire, és hagyta, hogy Dorci 3-szor is körbe nyargaljon a csoportszobán, és csak azután kapjon el valakit. Miután a gyerekek jól elfáradtak, az óvónéni mesét mondott nekik. Mindenki a szőnyegre heveredett, és úgy hallgatták a bátor királyfi legújabb történetét. A mese után megmosták az arcukat, megfésülték a hajukat, hogy kezdődhessen az ünneplés. A gyerekek most nem az asztalokhoz ültek, hanem a szőnyegre, hogy jobban láthassák az ünnepeltet. Dorci egyedül ült a kis kerekasztalnál, amit a dadus néni leterített a piros kockás terítővel. Az óvónéni elé rakta a tortát, becsukta az ablakokon a spalettákat, hogy sötét legyen. Meggyújtotta a 6 szál gyertyát, és lekuporodott a gyerekek közé a szőnyegre. Szülinapokon mindig azt a dalt szokták énekelni, amit Ákos iskolás testvérétől tanultak. Nagyon szerették, mert ha úgy akarták, sohasem ért véget. Dorcinak is az volt a kedvence. Ahogy elkezdtek a többiek énekelni, furcsa érzés öntötte el. Izegni, mozogni kezdett a széken, gombóc nőtt a torkában, és könny szökött a szemébe. Nagy levegőt vett, és hamar elfújta a gyertyákat. Ez jelentette a dal végét. A gyerekek a sötétben sikítani és tapsolni kezdtek, aztán elkiabálták együtt a 6 éjent. Az óvónéni felkapcsolta a lámpát, és megkérdezte. Na, ki szeretne jó kívánságot mondani Dorcinak? A gyerekek megint kiabálni kezdtek, hogy én! Az óvónéni egymás után szólította őket. Azt kívánom, mondta Levente, hogy 20 gyereked legyen. Én meg azt, állt fel Zétény, hogy rendes férjed legyen, olyan, aki nem kiabál. Én azt kívánom, kiáltotta Zsófi, hogy mindig együtt lehessél a családoddal, és 100 000 évig éljetek. Én azt, szólt Bianca, hogy minden kívánságot teljesüljön. Most mit kívánsz, Dorci? Kérdezte az óvónéni. Dorci kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Azt, hogy megehessük a tortát. A gyerekek gyorsan a helyükre ültek, a dadus néni felvágta a csoki tortát, az óvónéni szétosztotta, de az első szeletet Dorcinak adta. Aztán megitták a szörpöt is, és minden úgy folytatódott, ahogy általában szokott, csak egy kicsit másképp.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egy fejűeknek.
1: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 órait csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyenlősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukád, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya! Folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum! Tette hozzá. Anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait.
2: Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal.
1: Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem. Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot. De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott. Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk. Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel.
2: Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn.
1: Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát, jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt.
3: Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot,
1: mondta nevetve anya. Egy másik képen fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte.
3: Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is.
1: Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem.
2: Tűzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk.
1: Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, Pajkos Bocs, Pista bácsi a Szürke Barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám Surranó Manó lett. Apa a vicces Golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát Tavaszi Szélnek. Berci Bátor Bölény vagy Oroszlán Király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet Bátor Bölény vagy Oroszlán Király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább Remegő Nyárfa Levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy Szökkenő Szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar szeméhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
1: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam a szám.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és itt van velem Morvai Noémi műsorvezető, aki tegnap is járt már nálam. Folytatjuk ezt a beszélgetést valamilyen szinten, ugyanis megbeszéltük, hogy a lányod 10 éves, Matyi fiat pedig 13, és még mindig olvastok velük esténként, és követelik tőled az esti mesét. Most innen folytatjuk egy kicsit. Köszönöm, hogy itt vagy velem ma reggel is.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden hallgatót. Sziasztok!
0: Hogyan látod, hogyan változott a gyermekeid igénye a mesék terén?
1: Hát például a kislányom igénye úgy, hogy sokszor megfordítaná a szerepeket. Anya, ma este olvashatok én neked?
0: És wow!
1: Igen! És ennek nagyon örülök, mert titkon azért ez munkált bennem végig, hogy megszerettetem velük az olvasást. Hiszen lehet, hogy előbb-utóbb 21 néhány éves korunkban már ciki lesz, ha anya olvas neki, és addigra már valóban felébred az igény bennük, hogy ők maguk választanak könyvet a polcról. Most úgy választanak, sokszor ők maguk, de hogy anya olvassa, mert úgy olyan jó, anya, akkor közben úgy le tudok feküdni, be tudom csukni a szemem, és el tudom képzelni, amit olvasol. Vagy a másik, de anya, de te annyira jól olvasod, és ilyenkor jön az, hogy persze, mert én már sokat gyakoroltam, gyakorolt te is, és neked is így megy majd, de az tény, hogy nem csak simán felolvasom nekik, hanem az egyes szereplőknek mindig más hangot adok. Tehát, hogy így hangszínben
0: is játszod nekik.
1: Kicsit igen.
0: Hát ezt én is szívesen hallgatnám esténként, azt kell mondjam.
1: Egyszer gyere át hozzánk.
0: Jó, mindenféleképpen élek a lehetőséggel. Egyébként alapvetően is szerintem a fiad ugye már 13 éves, és a fiúknál talán előbb jön az a pillanat, hogy anya, ez már ciki, hogy te olvasol nekem. Hogy lehet, hogy a te fiadnál ez nem jött még el?
1: Nem tudom. Matyko egészen különleges kisfiú. Sokszor, ugye te is hangsúlyoztad, hogy 13, szeptemberben már 14 lesz, mégis odajön, esténként odabújik. Édesanyucikám, gyere, ölelj meg, annyira szeretlek. És a szemembe néz, és elmondja, hogy úgy szeretlek, hogy te vagy a legjobb anyucika a világon, és olyan jó, hogy vagy nekem. Igen. És nem tudom, a kislányom, aki ugye 3 évvel fiatalabb a Matykónál, megmondani is szokás, hogy a lányok sokkal korábban érnek, no olyan, mintha ők ketten egy picit, mint a személyiséget cseréltek volna. Mert Zizikém viszont sokkal, sokkal önállóbb már, nem mintha a Matyó nem lenne, de valahogy ő azt, hogy kicsi, hogy ő a család kicsie, azt próbálja azzal is ellensúlyozni, hogy mintha hamarabb föl akarna nőni.
0: Vagányabb.
1: Igen. És hamarabb megvan a saját véleménye, mint hogyha hamarabb le kéne válni anya véleményéről, hamarabb le kéne válni arról, hogy mi valaha nagyon egyek voltunk, és ugye hamarabb rá kéne eszmélni, hogy na hát mi azért két külön személyiség vagyunk. De félre ne értsd, ő is egy tündér, egy angyal, este ugyanúgy oda húz, hogy jó ét, anyucika, de azért, ha sétálunk az utcán, a fiam kezét még mindig meg tudom fogni. Zizi is engedi, de hamar úgy, hogy ne vegyem észre, azért kihúzza a kezét a kezemből. Tehát ő már nagy lány.
0: És ma este ez a nagy lány fog olvasni?
1: Igen, miért ne? Igen.
0: Mit választatok így pünköst hétfőre?
1: Hát ha ő választ, akkor nem tudom, mi lesz az, de ő előnyben részesíti a magyar népmeséket és a Mátyás királyos történeteket. Azokat nagyon-nagyon szeretik. Benedek Elek is ott van a polcon, őt is gyakorta választják, de valahogy a magyar népmesék és Mátyás király, ők állandó szereplői a mindennapjainknak.
0: Hát ez azért nem mindennapi, hogy a fiatal gyerekek a klasszikus régi meséket szeretik leginkább. Na hát ezzel folytatjuk majd itt a beszélgetést Morvai Noémivel, műsorvezetővel, hogy ez hogy alakult ki náluk, mármint a gyerekeknél.

0: maradjon.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Morvai Noémivel, műsorvezetővel. Arról beszélgetünk, hogy Noémi kisebbik gyerkőce Zizi 10 éves, és előnyben részesíti az esti meséknél a Mátyás királyos történeteket és a magyar nép meséket, illetve Benedekelek meséket. Na hát ez hogy alakult ki? Ezeket a régi klasszikusokat meg kellett szerettetni velük, vagy nem? Alapvetően szerettük?
2: Teljesen természetes volt nekik, hogy ezek a mesék léteznek, ezek a mesék így léteznek, ezeket a meséket nekünk írták, tehát hogy ezek a mi néplelkünkből született történetek. Nem, egy pillanatig sem.
1: Értették is ezeket? Vagy enked el kellett magyarázni?
2: Nem. Nem. És ugye ez a fantasztikus a mesékben, hogy a gyerekek úgy tudnak azonosulni a szereplőkkel, a szereplők problémáival, hogy belebújnak annak a szereplőnek a helyzetébe, és abszolút tudják azonosítani az ő problémáikkal. Lehet, hogy nem egy az egyben voltak már olyan helyzetben, hiszen azért a sárkányokkal manapság már egyre ritkábban kell megküzdenünk, de az egyéb karakterek és az egyéb problémák azért adódhatnak, és akkor tudják, hogy na ezt hogy érdemes kezelni. Tehát lesz egyfajta megoldó kulcs a kezükben, és sokkal magabiztosabban, hát a kisnányom például, amikor másodikos volt általános iskolában, belekeveredett egy elég méltatlan helyzetbe, ugye osztálytársbeli barátnők körében, ki

0: közösítették. És nagyon nehéz szívvel ment minden reggel iskolába, és nekem szintén nagyon nehéz lett a szívem, mikor délutánonként mentem érte, és láttam, hogy hát ő egyedül ül a hintában, és nem játszik a többiekkel. És nagyon örültem neki, hogy ezt nem magában tartja, nem elfojtja, hanem igenis beszélt róla. Tehát azt szerintem nagyon fontos, hogy szembe tudunk nézni a problémáinkkal. Ki tudjuk beszélni, egyetem meg tudjuk nevezni a problémáinkat. És nagyon sokszor volt, hogy anya, akkor beszéljünk ő róla. Most nem akarom megnevezni azt a kislányt, de aki a veleje uh-huh. volt ennek a kellemetlenségnek. Beszéljünk ő róla, hogy vajon ez ő bennőle miért így jön, és vajon miért gondolja azt, hogy, és nagyon sokat segített neki, és naponta mindig visszatértük rá. Anya, kicsit beszéljünk ő róla. És akkor beszéltünk róla, beszéltünk Zizikémről is, és a kettőjük között fennálló dinamikáról, és a problémáról, és olyan szépen meg tudta ő magát is nyugtatni. Nekem alig kellett, olyan voltam, mint egy mentor, aki hallgatja, és néha-néha arrébb billenti a beszélgetést. De hogy biztos vagyok benne, hogy a mesék egyfajta megoldó kulcsot adtak neki, és olyan ügyesen, anya, tudod, mire jöttem rá? Ez nem az én problémám. Ez az ő problémája. Én egyszerűen csak eszköz voltam ebben.
1: Ezt 10 évesen?
0: Ezt 9 évesen.
1: Azta.
0: Igen.
1: Hát a meséknek milyen erejük van, hihetetlen. Igen. Meg egyébként minden élethelyzetre szerintem találni egy-egy mesét, akár állatmeséken keresztül bemutatni.
0: És tudod, mi a kulcs?
1: Na mi?
0: A kommunikáció. Tehát az, hogy ne legyenek tabu témák. Mikor még a pocakomban voltak, én ezt megfogadtam magamnak. Nem lesznek tabu témák. Ők mindenről kérdezhetnek. Én mindenre válaszolok. És mindig, tehát soha nem küldöm el, hogy jaj, hagyjál most ezen, nem érek rá. Mert tudom, hogy ez fontos. Tehát köztünk mindig megvan az állandó kommunikáció. Ez a kulcs.
1: Valószínűleg ezért szeretnek téged ennyire.
0: Hát köszönöm, remélem.
1: Én is szerettem ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velem ma reggel is.
0: Én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, Lauka.
1: Aztán jó hallgatást, mert ugye Zizi olvas nekem
0: ma este. Abszolút igen, ma Zizi olvas.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is.
1: Ma reggel Morvai Noémi műsorvezető volt a vendégem itt a Csukás Meseórában.

0: Jó reggelt, jó reggelt, hogyha most csatlakoznál hozzánk, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, nem sokára 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig bepörgetjük a reggelünket a Punani Masszív dalával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Nyárias idő lesz, elvétve záporokkal, újabb súlyos támadás érte Kijevet, a béke fontosságára beszélt pünkös vasárnap 14. Leó pápa.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
0: Kamion és autó karambolozott az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengele pihenő között. A 120-as kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán kijevi megye déli területén található Bilacervka városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt, és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. Hozzátette, a háborúkat nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Háromfős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Erős lesz az UV-sugárzás. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Pünköst hétfő reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Sokan most mennek haza a hajnali műszakból, a mentősök, az orvosok, kaptam is egy ilyen üzenetet, úgyhogy a következő dal nektek szól, hétköznapi hősök. Ezt játszom kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra.

0: Holnaptól. Ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Artisius díjban részesült, méghozzá az év könnyű zeneszerzője kategóriában Rácz Gergő, akit nagyon meglepett a hívás. Idén képzelt 50 éves lett, én amikor olvastam, el sem hittem, hihetetlen, egyáltalán nem látszik rajta, és az sem látszik rajta, az sem tudva levő sokak számára, hogy ő például Wolf Kati, akit nem is olyan régen játszottam, ő neki a Szerelem miért múlsz című dalában, vagy Kökény Attila Nincs semmi másom zenéjében szerzőként dolgozott, és nem sokára jön még egy előadó, akinek a dalában közreműködő volt, mint szerző, úgyhogy maradj itt velem, majd mondom, hogy melyik dalról van szó időben, úgyhogy figyelj, fülelj, most pedig miért ne? Ez szól Rácz Gergőtől és Orsovai Renitől, itt a Petőfin.
1: Ha neked nem

0: Utólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hallod, a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: van veled, ez még.
1: Százszor visszajátszott, ezt hallottad a Konyhától, itt a Petőfin Minden Magyar. A következő dal egy olyan dal, amit százszor visszajátszunk, hiszen annyira szeretjük, annyira a fülünkben cseng már 2013 óta, ugyanis ekkor született, ekkor jelent meg. Néhány dallal ezelőtt említettem Rácz Gergő nevét, aki idén Artisius díjban részesült. Na de itt említettem azt is, hogy sokan nem tudják róla, hogy például Wolf Kati Szerelem miért múlsz, vagy Kökény Attilának a Nincs semmi másom című dalában szerzőként dolgozott, és megígértem, hogy említek majd még egy előadót, akinek a dalában közreműködő volt Gergő szerzőként. Egy másik Gergőről van szó, Olá Gergő daláról, Tör ki a csendből, ebben dolgozott Rácz Gergő is, mint szerző. Ezt a dalt játszom most neked, itt a Petőfin.

éppen ne szólj hozzám, mert addig morcos vagyok. Na hát képzeld, a koffein villámgyorsan jut el a véráramon keresztül a testünk minden részébe. Az első korty után nagyjából 5-10 perc alatt már mérhető a vérben a koffein szintje, a csúcshatását pedig nagyjából fél óra, 45 perc múlva éri el. Ekkor érezzük a leginkább az éberséget, a fókuszt, a megérkezett a kávé érzést. Várd meg azt az 5-10 percet, vagy akár a fél órát is, és akkor az ilyen típusú emberekhez csak utána szólj. Nem tudom, hogy Radis Gigi milyen típusú, viszont a kávé következik tőle most, itt a Petőfin.

0: van, pünköst hétfőn, ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, nem sokára 9 óra lesz, a legjobb magyar zenéket hozom neked most délelőtt is, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig remélem, hogy úgy indítjuk a következő órát, hogy mindenki táncol.
1: Hey, hey, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
5: Kattanjon! Jó követ!
4: Színes követkel összerakott díszítmény.
6: Mozaik.
4: Mozaik, tökéletes.
7: Hallgozó lapát és vödör.
8: Gitár!
9: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
10: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám! Na rá, Istenél aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Cedacur Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Micsoda aroma!
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
18: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
3: A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill Kolbász csak 1399 forint.
19: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Nyárias idő lesz, elvédve záporokkal, erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Rövid filmek árasztják el csütörtöktől a Puskin mozit.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Kamion és autó karambolozott az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengele pihenő között a 120-as kilométernél, a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyelet napi rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a police.hu oldalon olvasható. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Erős lesz az UV-sugárzás. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Felpörgetjük pünkös hétfő reggelét, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Tessék feltekerni a rádió hangerejét, ugyanis itt lesz Lábas Viki dal, a Nagy Bogi és Dess közös zenéje is. Most a kezdésben pedig Mindenki táncol, Majkát játszom.
8: Itt egy újabb óra.
6: Kis

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: Maradj még, ezt hallottad Bogitól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ahogy ígértem, most következik Lábas Viki dala. Azt kell tudnod erről a dalról, hogy Bércesi Robi a Hiperkarma frontembere több mint 20 éves pályafutása alatt még egy előadónak sem szerzett dalt, pedig mindig is bakancslistás volt számára, de nem jött még el ennek az ideje. Most viszont eljött, és április végén meg is jelent ez a dal, amit Robi szerzett neki. Annyit kér csak Lábas Viki, hogy az álomból való felébredésről, feleszmélésről szóljon a dal. Ezt a dalt meghallgathatod majd élőben a Hiperkarma Budapest Parkos koncertjén, ugyanis július 2-án ott lesz Lábas Viki is, két Hiperkarma dalt is előadnak, és az Álompor is természetesen élőben is felcsendül. Most viszont itt a rádióban játszom neked, tehát Lábas Viki, Álompor, ez szól itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Dallos Bogi dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Emlékszel, a Magyar Költészet napján azt kérdeztem tőled, hogy mi a véleményed a vers megzenésítésekről, és az üzenetek nagy többsége pozitív hangvételű volt, sokatok szereti a vers megzenésítéseket, és most egy ilyen vers megzenésítés következik. Volt egy olyan kritérium, többen írtátok, hogy szöveghű legyen, akkor nincsen vele probléma. Hát most egy olyan dal következik, egy olyan feldolgozás, ami nem teljes mértékben szöveghű. Föltámadott a tenger, ez szól most, ezt játszom a Pilvakertől, itt a Petőfin.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Mai éjjel ezt hallottad Oliver from Earth-től, vagyis Patocska Olivertől és Tamáska Gabitól. Itt a Petőfi Minden Magyar. Képzeld, ma 101 évvel ezelőtt ezen a napon szállított először utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. Eredetileg még nem a turistáknak indult, hanem a bükk faanyagát és a szén szállítását szolgálta. Majd később elindult a személyszállítás, mára pedig már egy igazi kiránduló élmény, és ha már Lillafüred, akkor így pünköstkor a Lillafüredi libegőpark is várja a látogatókat. Ezt az élményt sem érdemes kihagyni, tapasztalatból mondom. Én nekem nagyon tetszett, brutál szép kilátás nyílik a bükkre. Visszavágyom minden percben erre a helyre. Visszavágyom, ez szól most Karameltől, itt a Petőfin. Jobb.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, ne fogta rendet.

0: It's Your Life, ezt hallottad itt pünköst hétfő délelőtt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig egy 2011-es lágerrel megyünk tovább a Zanzibártól, március végétől, ezt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Folytatódik a nyárias meleg, kinevezték a tiszta kormány államtitkárait, tovább nőtt a pakisztáni robbantás áldozatainak száma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Kamion és autó karambolozott az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza délcsomópont és a Csengele pihenő között. A 120-as kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavasz köszöntés, termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. Ma is zárva tart a boltok többsége, kivétel az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a tiszta kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Két ukrán rakétatámadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. 47-re emelkedett a pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak száma. A robbantásos merénylet elkövetőjeként a Szakadár Belucsisztáni felszabadítási hadsereg jelentkezett, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat és szállító szerelvényt. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Május 25-e pünköst hétfő délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Igazi buli hangulatot varázsolunk itt ebben az órában is. Most a kezdésben egy hatalmas sláger következik a Zanzibártól. Március végétől ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék. Üres itt minden,

a Petőfi Rádió minden magyar. Annyiszor kérdezzük egymástól, hogy na, hogy vagy? És ezek olyan felszínes kérdések sokszor, már szinte automatikusan válaszolunk rá. Pedig néha tényleg jó lenne megállni egy pillanatra és belegondolni, hogy mi az, ami ma jó volt, vagy egyáltalán tényleg hogy vagyunk. Lehet, hogy csak egy finom kávé reggel, egy kedves üzenet, egy jó dal a rádióban, vagy egyszerűen az, hogy végre süt a nap, ez mind örömet tud okozni neked. Nem kell mindig tökéletes napnak lennie ahhoz, hogy tényleg legyen benne valami jó. Úgyhogy, ha ma megkérdezik tőled, hogy hogy vagy, mondd azt, hogy ma jól vagyok. Ma jól vagyok, ez szól a Jazz meg aztól, itt a Petőfi.

A fonogram díjas dévát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Képzeld, ma nem csak pünköst hétfő van, hanem ma van a törölköző nemzetközi napja is, és ha már törölköző, akkor a szakértők szerint sokkal gyakrabban kellene mosnunk őket, mint ahogyan azt a legtöbben szoktuk. Általában 3-4 használat után már érdemes lenne kimosni, mert a nedves törölközőben nagyon gyorsan elszaporodhatnak a baktériumok. A legfontosabb pedig az, hogy használat után mindig hagyjuk rendesen megszáradni, ne csak összegyűrve hagyjuk a fürdőszobában, mert a meleg párás levegő nagyon kedvez a baciknak. És az sem mindegy, hogy melyik testrészünkre használjuk, jó lenne az arcra, a kezünkre és a testünkre külön törölközőt tartani. Már érdemes volt, hogy feljött a nap ma reggel, mert megtudtad, hogy van nemzetközi törölköző nap is, és ezt a mai napon tartjuk. Feljött a nap, ez szól a Balkán Fanatiktól, itt a Petőfin.

0: hogy tényleg nem sok valami, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: Akkor telibe, nem csicskál.
1: Igen.
0: Kis bújna a bőrödből, de legyen csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy

Estelente. Ezt hallotta itt a Petőfin minden magyar, és estelente milyen jó egy bakelitet hallgatni. Azért is mondom a bakelitet, mert úgy tűnik, hogy újra reneszánszát éli, ugyanis egyre több előadó dönt úgy, hogy vinil formátumban is megjelenteti az albumát. A következő zenekar is így döntött, és már merchként vásárolható a koncertjeiken az ő bakelit lemezük is. Ez nem más, mint a Quimby, akik egyébként szeptemberben ünneplik a Kobuciban a 35. születésnapjukat. De a nyári koncert naptár is teljes mértékben tele van, úgyhogy találkozhatsz velük nagyon sok helyen. A Fishing on Orphan fognak játszani majd.

0: Junior közös dalát hallottad, a Körhintát, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 11 óra lesz, így pünköst hétfőn. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig közösen befordulunk a konyhára, itt lesz a vendégem is, Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, és most arról fogunk beszélgetni, hogy a kiránduláson, ha szedünk valamit az erdőben, akkor abból mit készítsünk, hogyha hazaértünk. Tarts velünk, a hírek után Ákos dalával kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Folytatódik a nyárias meleg, kinevezték a tiszta kormány államtitkárait, ukrán rakétatámadás ért egy orosz várost.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
0: Összeütközött több autó a 4-esen Pilis átvezető szakaszán a 47-es kilométernél. A helyszínelés idejére a főút forgalmát leállították, kerülni önkormányzati utakon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
0: Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a tiszta kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. Két ukrán rakétatámadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte fel honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható, több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Lettország 6-0-ra vert a Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki elsőségét. A második összecsapáson is győzött a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A
2: hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Közösen befordulunk a konyhára, így 11 óra után, én Korcsog Laura vagyok, és nem sokára vendégem Megyeri Sára lesz, és arról fogunk beszélgetni, hogy a hosszú hétvégén, ha kirándultunk, akkor utána milyen finomságot készítsünk, most pedig ember maradj, ez szólákostól.
1: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Itt van a hosszú hétvégénk utolsó napja, pünköst hétfő, reméljük, hogy a hosszú hétvégén nagyon sokan mentetek kirándulni. Most viszont ahhoz próbálunk a vendégemmel, Megyeri Sárával tanácsokat adni, hogyha hazajöttünk egy hosszú kirándulásból, akkor mit fogyasszunk, amit akár a kirándulás alkalmával tudtunk saját magunknak szedni az erdőben. A vendégem, ahogy már említettem, Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Ginja alapítója. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
1: Hát én köszönöm szépen a meghívást.
0: Hazaérkeztünk fáradtan egy kirándulásból, de még hogyha visszamegyünk az erdőbe a fejünkben, tehát amikor még ott járunk, akkor ha előre gondolkodunk, mit hozzunk magunkkal haza, hogy aztán tudjunk készíteni egy finom ebédet vagy egy smoothie-t.
1: Hát ami csak az utunkba kerül, és beleszerettünk, és finom, és be tudtuk ott helyben azonosítani, és szedtünk belőle annyit, amennyinek van értelme már. Mondom, most éppen nagyon-nagyon sok fűszer virágzik, tehát hogy ezek iszonyok. Én tavasztól őszig csinálom azt, hogy ugye én nagyon sokat vagyok kint, de egyébként is gyakorlatilag folyamatosan szedegetem azokat az zöldek, ehető zöldeket, amiből utána simán egy ilyen keverőtába bevágom a hűtőbe, és gyakorlatilag az a saláta, tehát az a zöld otthon. És nem, paradicsomot kell ilyenkor venni, meg paprikát, aminek még nem tudjuk, hogy honnan származik, meg akvapónia. Nem akvapónia, hanem ugye a szomorú jégsalátával szoktam mindig példálozni, szerencsétlenül olyan hipó íze tud lenni, hogy ihajcsuhaj, miközben ezeknek a növényeknek azért jó velük kiváltani ezeket, mert sokkal-sokkal magasabb a tápanyagtartalmuk. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor ezeket nem termesztik, hanem jó kedvükből nőnek ott, ahol ők akarnak, és olyan dolgokat vesznek föl a talajból, amit csak akarnak. És innentől kezdve, meg azt szoktam példálózni, nézd meg ezt szarvast, hogy ez mekkora állat, az csak ilyeneket teszik. Tehát, hogy tényleg érezhetően több energiát adnak, meg érezhetően több vitamin, meg ásványanyag szívódik föl belőlük. Nagyon sokukat persze gyógynövényként is számon tartjuk, tehát mondjuk a gyógynövények, meg a simán ehető vadnövények között 85, akár 90% az átfedés, de ezeket ilyenkor nem terápiás céllal és terápiás mennyiségben fogyasztjuk, hanem jó kedvünkből szintén. Tehát, hogy nagyon jót fog tenni, persze, meg kinő tőle a lábunk, de nem gyógyteaként tesszük, hanem azért, mert finom, meg egészséges, mert eleve sétáltunk hozzá, mert nagyon tiszta helyről gyűjtöttük össze, mert benne van a természet összes, meg a tavasz összes jókedve. Tehát ezért ennyire jók, és utána tényleg egész hétfél, vagy akár a következő héten még lehet szórni bármilyen uzsonnára, szendvicsbe, bármit, amit megszórnánk, tennénk mellé valami kis zöldet, azt abszolút, vagy a petrezselymes krumplihoz cseréljük le, és ne petrezselymet tegyünk bele, hanem ilyen összeszecskázott zöldet, amit legelés közben éppen összeszedtünk. Tehát ezeket mind-mind ilyen nagyon könnyű dolog beépíteni akár az étkezésbe, meg ha már leszedtük, akkor együk is meg, tehát akkor figyeljünk arra, hogy ha más nem, csináljunk egy banánnal vagy egy almával egy zöld smoothie-t belőle, és akkor toljuk be, és meglátjuk, hogy késő délutánig el fogunk vele ketyegni, tehát tényleg.
0: De hogy pontosan mi szerepel a te zöldségsalátádban, erről nem sokára beszélgetünk a vendégem Megyeri Sára, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem továbbra is Megyeri Sára, aki vadnövényekkel foglalkozik, és a Jinja alapítója. Kirándulunk fejben, és szedünk mindenféle zöldet ahhoz, hogy ha hazaérünk, akkor egy finom salátát készítsünk magunknak. Mondtad, hogy te is így szoktál tenni, ha az erdőből hazafele jössz. A te salátádban mi szerepel? Mit tudsz összeválogatni az erdőből?
1: Hát abszolút attól függ, hogy éppen milyen évszakában vagyunk, meg milyen terepen vagyok, tehát teljesen más növényeket hozok haza, nyilván egy sziklagyepes részről, mint egy, nem tudom, bükkös erdő aljáról.
0: De most, hogyha a hosszú hétvégén mész, vagy a mai nap?
1: Hát, hogyha a mai nap, akkor biztos, hogy lenne benne hagymás fogasír, kakukkfő zsája, utifüvek, a cickafartnak a zsenge levelei, mert azok később megkeményednek, meg tudnak nagyon keserűsek lenni, de én mondjuk pervez vagyok, és én ezt szeretem. Sóskák nagyon jó állapotban vannak, most csatognak kifelé a mezei sóskák, lósóska, akár rengeteg-rengeteg növényről van ehetőségi adatunk. A kérdés az, hogy érdemes-e? Tehát, hogy ízlik vagy nem ízlik? Mert azért ezek, az, hogy ehetőnek ehető, az azt jelenti, hogy nem fog lemérgezni, de az még nem jelenti magában azt, hogy finom.
0: Én egy kicsit vonakodtam, nem is olyan régen jártam egy étteremben, ahol egy salátát rendeltem, és tele volt virágokkal, gyümölcsökkel. Nagyon meglepődtem, én korábban nem tapasztaltam ilyet, és nagyon finom volt.
1: Idegen volt számodra, hogy virágokat
0: hogy teszel? Igen, idegen volt, hogy virágok vannak a salátában.
1: Hát pedig az a legjobb dolog. Elképesztően egészséges, tehát nagyon-nagyon egészséges dolog virágokat enni, mert hát egyrészt, tehát méhecskének érzed magad, meg pillangónak, de ezen túl nagyon magas általában a flavonoid tartalmuk, tehát antioxidáns hatásuk van, plusz abban, ugye minden növény úgy működik, hogy először gyökérben, aztán a hajtásba, a levelekbe, virágba és a termésbe, így vándorolnak benne a hatóanyagok, meg az aromaanyagok is, meg mindenféle, és ezért koncentrálódik. Tehát, hogyha mindenképpen otthon ugye nem tudjuk megvárni, meg kertészeti helyzetben nem tudjuk megvárni, hogy a fűszer növények virágozzanak. Direkt az a cél, mindig visszavágjuk őket, hogy nehogy virágozzon, mondjuk a bazsalikom, amit a konyhaablakban termesztesz, mert akkor vége van a növénynek, tehát akkor dobhatod ki, mert elvirágzik. De a természetben meg hát meg tudjuk várni, és a virágokat tudjuk enni, aminél finomabb nincs, mert az már még koncentráltabb az íze. Tehát még finomabb íze van. Akár, hogyha a legegyszerűbb, hogyha valaki nem hisz nekem, az legközelebb lát egy rozmarin bokrot, azt azért elég sokat lehet látni kultúrkörnyezetben is, meg akár éttermek mentén, vagy a szomszédnál, vagy bárhol, és amikor virágzik, csípjetek le egy vagy két virágot, és kóstoljátok meg, hogy milyen íze van a rozmarin ízéhez képest a virágnak. Hát ég és föld is, imádni fogod minden porcikáját az összes virágnak. De nyilván a mérgező növények ugyanolyan gyönyörű tudnak virágozni, és ugyanúgy meg tudjuk járni velük, úgyhogy mindenképpen tessék beazonosítani, hogy mi az a virág, amit éppen megeszünk.
0: A rozmarin virágot már említetted, hogy az nagyon finom, de mi finom még?
1: Hát a zsájának a virága, a kakukkfű, mondom, akár a vadrózsa, a rózsaszírom maga.
0: De nem a pünkösdi rózsa.
1: Nem a pünkösdi rózsa. Mondom, dísznövényeket nem eszünk lehetőleg. Egyébként a pünkösdi rózsát is, hogyha valaki rákeres, akkor meg fogja találni róla a gyógynövény, de nem, tehát hogy nem véletlenül kopott ki a használatból mérgező, de a másik pünkösdi hagyományos növény a bodza, arról meg elég sokat beszéltünk, nem is olyan régen, úgyhogy ha bár virágnál tartunk, tessék, nesze bodza. Tehát, hogy az is, amivel óvatosan és a inkább haladóknak ajánlott terep, ezek a fehér, úgy hívjuk összefoglaló névén, hogy fehér ernyős virágúak. Tehát, hogy abból nagyon-nagyon-nagyon sok van, nagyon hasonlítanak egymásra, és nagyon sok köztük a mérgező, meg nagyon sok köztük a gyógynövény is, meg nagyon sok köztük az ehető növény is, de ezeket tényleg nagyon avatott szem kell már, hogy megkülönböztessem, mert ránézésed tök ugyanolyannak néznek ki, még közelről is nagyon sokszor, úgyhogy fehér ernyős virágokat ne nagyon, de egyébként mondom, amik így nagyon hasonlítanak, vagy tudjuk, hogy a termesztett növényeknek a mezei párjai, azokat nyugodtan.
0: Tehát gyöngyvirágot ne együnk.
1: Gyöngyvirágot ne együnk, pipacsot se együnk, az is mérgez például. Tehát piros virágokat, én nem tudok olyat, amelyik ne lenne mérgező, de lilából nagyon-nagyon sok finom van. Például, menjünk színre.
0: De hogy ezekből a finom virágokból és hozzávalókból, amit az erdőben szedtünk a kirándulás alkalmával, miket készítsünk, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Megyeri Sára, a Jinja alapítója, itt a Befordultam a konyhára című magazinban. Ne

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és vendégemmel Megyeri Sárával, aki vadnövényekkel foglalkozik és a Jinja alapítója. Hazaértünk a pünkösdi hosszú hétvégi kirándulásunkból, és szeretnénk valami nagyon finomat enni, valami jó kis desszertet, kis finomságot. Ezt ajánlj nekünk, kérlek.
1: Hát a legnagyobb klasszikus tavaszi párosítás az az eper és a bodza együtt, mert ha nagyon-nagyon gyönyörűen ki tudják egymást egészíteni, és mondom, tényleg a legkönnyebb velük villantani, akár úgy, hogy simán az epret felszeleteljük, megszórjuk egy kis bodza virága, és úgy visszük be a társaságba, az már önmagában fantasztikus tud lenni, de hogyha valaki egy kicsivel több energiát akar belefektetni, akkor én nagyon ajánlok például egy olyan pohár desszertet, amikor mondjuk csinálunk egy sima bodzaszirupot, tehát minthogyha bodzaszörpöt csinálnánk, csak amikor kiáztattuk a virágokat, meg leszűrtük az egészet, akkor utána vegyünk egy csomag pektint, amit a lekvárhoz szokás hozzáadni, és az első kis boltban is van általában, tehát ez könnyű hozzájutni. Ami rá van írva, ez a lekvár főzés receptek vannak általában az acskó hátulján, de azt duplázzuk meg, és egyszerűen tegyük, tehát hogy csináljunk belőle egy gyümölcs zselét a bodza levéből. És akkor kaptunk egy bodza zselét, ami már hát elképesztően szép dolog, és hogyha ezt így lerétegezzük mondjuk picit felszeletelt eperrel, akár teszünk rá egy-két menta levelet, amit szintén nagyon könnyű megismerni a természetben is, nagyon sokféle mentánk van, és nagyon izgalmas őket kóstolgatni, hogy melyik milyen ízű, azzal is meg lehet bolondítani, és akkor egy ilyen virágszirmos, robbanóan bodzás ízű epres pohárkrémet rittyentettünk kb. Fél óra alatt, és hát mindenki a csodánkra fog járni.
0: Ezt a zselét más növényből, virágból is

0: csinálunk, hogy?
1: Hát, hogy vérmérséklet kérdése, hogy víz és cukorarány mi legyen, de általában egy a kettőhöz, tehát az már nagyon tömény, amikor egy a kettőhöz arányú cukor-víz arányról beszélünk, és akkor abba beleáztatjuk, ezt víztisztára föl kell forralni, iszonyúan vigyázni, tehát aki gyakorlatilag nagyon-nagyon öltözön be hozzá, sokkal-sokkal jobban forráz, mint a cukorszirup, mint a sima víz, de sokkal csúnyabb baleseteket lehet tőle szenvedni. Tehát ezzel nagyon vigyázunk, utána szépen bele kell láztatni, tehát simán, mint hogyha egy tát főznénk csak ebbe a cukros dologba, tesszük bele, leszűrjük, és ott hoppá, ott egy odzaszirup, vagy egy kakufőszirup, vagy bármilyen virágszőr, és akkor utána ezzel már lehet szépen tovább menni, hogy a koktélokat ízesítünk vele, kávéba tesszük, zselésítjük.
0: Kávéba? Krémen.
1: Hát most mondd már. Hát persze. Képzelj el, mondjuk egy limonádét ilyen bodzaszirupval, vagy kávéba csöpögtetni egy picit belőle.
0: Bodzás jeges kávé. Hát akkor én ezt most már ki is próbálom. Jó lesz délutára. Nagyon szépen köszönöm a tippeket, az ötleteket és a recepteket.
1: Hát egészségetekre is, mindenkinek további boldog kirándulás, nem csak erre a hétvégére, hanem a következőre is.
0: Megyeri Sára volt a vendégem a hétvégén, a hosszú hétvégén, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Az Intim Torna illegál dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Köszönöm szépen, hogy a hosszú hétvégét velem töltötted, együtt utazhattunk ezen a csoda hétvégén, ilyen gyönyörű időjárásban. Most pedig én elköszönök, Korcsok Laurát hallottad. Kollégám Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig Meggyesi Gáborral találkozhatsz délután. Én csoda szép napot kívánok neked mára, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Egy asszonynak két eladó lánya.
3: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Ma 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
1: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a nyárias meleg. A héten tárgyal az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Egyre több az ebola gyanús eset Közép-Afrikában.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Élénk a forgalom az autópályákon, azok közül is főként az M1-esen, az M3-ason és az M7-esen is jelentősebb fennakadások, sávzárások, torlódások nélkül jó tempóban lehet autózni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők holnap várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, szerdán pedig napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Hozzátette, azok gyalászkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Már csak nem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal, a hallottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A délelőtt után a délutánban is számíthatsz ránk, most a hosszú hétvégében a pihi, láblógatás, kirándulás közben szólnak a legnagyobb magyar zenék a háttérben. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, társad leszek a folytatásban. A kezdésben itt a Zaporozsesz dala, L'amour toujours.
3: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kardiológushoz mentem, az

Petőfi Rádió minden magyar. Most a hosszú hétvégén sokan vagyunk együtt útközben, és mindenki megy A-ból B-be, kirándulni, feltöltődni, lazulni. Az elmúlt napokban pedig szinte mindenhol bele lehetett futni annak a miskolci autósnak a sztoriába, aki úgy gondolta, hogy a 40-es tábla csak dekoráció, mert hogy a sofőr egy útfelújításos, tereléses szakaszon a 40 helyett 142-vel hajtott. Igen, tehát 40 helyett 142-vel nyomta a gázpedált, és hogy teljes legyen a kép, még a biztonsági öv sem volt bekapcsolva. Ez az eset pedig azért is kapott ekkora figyelmet, mert még mindig sokan azt gondolják, hogy terelésnél, felújításnál, autópályákon vagy főúton úgysem mérnek ilyenkor. Hát, csak szólok, de, és nagyon úgy tűnik, hogy most sem dekorációnak volt ott a Trafipax. Egyébként a sofőrt nagyjából félmilliós bírságra büntették, és 11 büntetőpontot is kapott. Csodálkozom, hogy megmaradt a jogsia. Szóval csak annyival, amennyivel szabad. Várom a további információkat is, közlekedjünk együtt. Ha van friss infód, jelezd a 0630303380-on, SMS-ben, Viberen. A nyári hangulatot pedig zenében is hozzuk. Most Mira Monoka sikerét játszom. Itt a Sun Is Up.

Petőfi Rádió Minden Magyar. Ha valaki a következő hétvégén, a tavasz utolsó hétvégén repülni tervez, akkor csak szólok, hogy a Budapest Airporton már most BL döntős üzemmód van, mert a következő napokban több tízezer szurkoló érkezik majd a fővárosba, a reptéri forgalom pedig szinte a duplájára nőhet. Chartergépek, magánrepülők, sűrített járatok minden mozgásban lesz, éppen ezért speciális intézkedések lépnek életbe Ferihegyen. Ráadásul ideiglenesen újranyit az egyes terminális, ahol több londoni vízerjáratot kezelnek majd május 29 és 31 között. A repülőtér éppen ezért arra kér minden utast, hogy legalább két és fél órával indulás előtt érkezzenek meg, mert torlódásokra és hosszabb várakozásokra kell készülni. Ráadásul nem csak a repülőtéren, hanem a repülőtérre vezető úton is. A következő napokban tehát minden a BL döntőről szól majd. Számoljunk plusz menetidővel. Jó utat!

lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, ahhoz, hogy megtaláljalak, először elveszítelek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nincs megállás egy óra után sem. Elsőként Ajza Luna egyik legnépszerűbb áttörést hozó dalát hozom majd, amely a Z-generációs életérzést fogalmazza meg. Ajza Luna Alma, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
6: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Micsoda aroma!
9: Olyan, mint Olaszországban.
8: Ez az igazi kávé.
10: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
11: Shell. Go well.
12: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
12: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
13: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
12: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
12: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
13: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
12: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
13: a Petőfi Rádióban.
14: Ha több fronton kell helytállnod,
15: le kell adni a prezentációt.
14: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
16: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
17: Folytatódik a nyárias meleg. A héten tárgyal az országgyűlés az alaptörvény módosításáról. Holnap kezdődik a Plac Fesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Baleset történt az M7-esen. A Balaton déli partján a 115-ös Balaton-Endrét-Zamárdi kihajtónál lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
17: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők holnap várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, szerdán pedig napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló zajló időszaka alatt Orbán Anita egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett korrupciógyanús ügyben. Szerintük az Orbán kormányvezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált, hogy nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter miniszterelnök az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Zavartalan napsütésre számíthatunk, holnap eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után nem kell bajlódnod a játszási listáddal. Egy olyan playlistet hozunk a Petőfi Rádióban, amelyben a legnagyobb hazai kedvencek szólnak ebben az órában is. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Dash, Karzon Kóma, Dérheni Kristóf, ők tuti jönnek, a kezdésben pedig Ajza Luna.
13: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Jöhet egy gyors activity? Ha azt mondom, hogy bor, hegedű, tokaj, szerelem, éjszakai buli, flört, melankólia, akkor szerintem már mindenki tudja, hogy erről a dalról van szó. Dash Pannonia a Petőfi Rádióban. Egy modern, mulatos, popos hangulatú szerelmes sztori, amiben keveredik a magyaros életérzés, a nosztalgia, a szabadság, valamint a csábítás. Mert hogy maga a dalszöveg egyszerre szól egy szenvedélyes kapcsolatról, és arról az érzésről, hogy bármerre sodor az élet, a Pannonia, az otthon, a gyökerek mindig visszahúznak. Nagy erőnk! Kérek hangerőt ennek a dalnak! Dash

választanak el minket, hogy azt mondhassuk, hello nyár, már hiányoztál. Állítólag most idén-nyáron nem feltétlen lesz az a hatalmas, nagyon nagy hőség, mint mondjuk korábban, mert hogy a nyugat felől érkező hűvösebb légtömegek időről időre elévik majd a Kárpát-medencét, amik tartósan mérséklik majd a hőséget. Persze attól lesznek melegebb időszakok is, viszont többször várható majd lehűlés. A csapadékok eloszlása egyenletlen lesz, záporokkal, zivatarokkal tarkított napok váltakozhatnak, szárazabb, naposabb időszakokkal, periódusokkal. Tehát a jelenlegi előrejelzések szerint a 2026-os nyár nem az egyhangú hőség időszaka lesz, inkább egy hullámzó, időnként szélsőséges jellegű nyára kell készülnünk, ahol hűvösebb és melegebb periódusok váltják majd egymást, és hol csapadékosabb, hol pedig szárazabb napok jönnek. Sajnos ez a szélsőségesség egyre gyakoribb. A következő napokban is marad a napsütéses idő 26-27, akár 30 fokkal. Ez vár ránk tehát május utolsó hetében.

Petőfi Rádió minden magyar. Most a hosszú hétvégén sokan vagyunk együtt az utakon, és nem csak az őzektől, szarvasoktól kell tartanunk, hanem a nyusziktól is. Jobban, mint eddig, mert valamelyik nap, talán egy héttel ezelőtt, Százhalombatta környékén egy bicikli úton egy rolleres elé ugrott egy nagy nyuszi. Mindez pedig egy ilyen menetrögzítő kamera vette fel, azt, hogy felborul a rolleres. Szerintem, hogyha nincs ez a kamera felvétel, akkor el sem hisszük. A TikTokon is több milliós nézettsége volt a videónak, szóval óvatosan. Mondom ezt azért is, mert rengetegen bicikli túráznak most a hosszú hétvégén. Ki merre tölti ezt a napot? Várom a tippeket, az élményeket Messengeren, fotóformájában a Petőfi Rádió hivatalos oldalán. Használj fényvédőt, dobd fel a napszemcsét, én pedig most az ország nagy részén napsütésben játszom ezt a dalt. Bertalami, igaz, hamis.

Láttam, ahogy nézek át, látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít, pontban rád, és az éjszaka

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Töltetted a délutánt, és ő várja az üzeneteket, a közlekedési infokat, vagy akár a programötleteket. 0630 30 30 380 a Viber számunk. Szuper délután kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos meleg idő, holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Ma van pünköst hétfő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M7-esen, a Balaton déli partja mentén a 115-ös Balatonendrét-Zamárdi kihajtónál. A külső sávot lezárták, egyelőre nincs torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők holnap várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot. Szerdán pedig napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló időszaka alatt Orbán Anita egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett korrupció gyanús ügyben. Szerintük az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat és árulónak nevezték a külügyminisztert. Orbán Anita a levélre úgy reagált, hogy nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Mint írta, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is egyes vidékeken, ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Ma is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Hello, hello, sűrű lesz a hétfő délutánunk. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Hozok majd programajánlatokat mondjuk a következő hétvégére. Rengeteg jó zenét hallgatunk, és még egy jó kis témát is hozok. Úgyhogy mindenképpen tarts velem, a kezdés a Blaha Louisiana-éhez, az élek túl.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Beindult a hétfő délutánunk, de most az egyszer. Semmi pánik, pünköst hétfő van, úgyhogy ma hivatalosan is lábat lógathatunk. Így azért sokkal könnyebb kibírni a hétindítást, igaz? Ez a nap ugyanis kerek 50 nappal követi a húsvétot, és egy tökéletes extra pihenőt jelent mindannyiunknak. Hát lehet, hogy mára egy szuper szabadtéri programot terveztél be, de az is teljesen érthető, ha inkább ma otthon marad. Sőt, ha úgy döntöttél, hogy ki sem kelsz az ágyból, hoztad neked egy zseniális tudományos kifogást. A KSH pár évvel ezelőtti statisztikái szerint ugyanis a háztartási balesetek száma meglepően magas, szóval ha ma egész nap csak lustálkodnál, akkor nyugodtan mondhatod, hogy ezt tisztán a saját biztonságot érdekében teszed. Bárhogy is töltöd a mai napot, a lényeg, hogy élvezd ki a hosszú hétvége utolsó perceit, kapcsolj ki, és pihenj egy hatalmasat. Én pedig közben várom az üzeneteket, jöhetnek a legemlékezetesebb otthoni balesetek, amikor mi húztuk a rövidebbet. SMS és Viber számunk 0630303380, de tudod, a Petőfit megtalálod a Facebookon és Instán is. A Platon Karate-evvel folytatjuk, ez az Odaér, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Van már terved a jövő hétvégére, mert ha szereted a prémium borokat és a fesztivál hangulatot, akkor van egy nagyon jó tippem. Május 29-én és 30-án újra benépesül Gyöngyös főtere, érkeznek ugyanis a Mátrai Bornapok. A magyar Toszkánaként emlegetett mesés borvidék legjava költözik be a város szívébe. Szombaton ráadásul mi is együtt ünnepelhetünk a helyi borászokkal, amikor ünnepélyesen kiirdetik, melyik nedű viselheti egy évig a megtisztelő Gyöngyös városbora címet. Persze a porrazgatás mellett a buli is garantált, pénteken a Bestiák és az Animal Cannibals, utána Nox, majd Cookie pörgeti fel az estét a lemezjátszók mögött, szombaton pedig Tolvaj Reni, na meg az élő legenda Horváth Charlie hozza el neked a legnagyobb slágereket, mielőtt a retrozóna feltenni a koronát a hétvégére. Lesz kézműves vásár, hatalmas gasztroudvar és vidám park, szóval jövő hétvégén irány Gyöngyös. Ha neked is van jó program ötleted, nyugodtan elküldheted például a Petőfi Facebook oldalán vagy Instáján keresztül. Én pedig most küldöm neked a Bialex és a Sleptől a Prilukit, és közben várom az üzeneteket, hozzászólásokat a mai témánkkal kapcsolatosan. A legemlékezetesebb otthoni palesetekről beszélgetünk.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egészen meglepő statisztikák láttak napvilágot az otthoni balesetekkel kapcsolatban. Az helyzet, hogy a négy fal között sem vagyunk biztonságban, nagyon úgy tűnik, és ilyenkor nyilván az ember végig pörgeti, hogy melyek lehetnek a leggyakoribb veszélyforrások, amelyekre nem ártana odafigyelnünk. Az abszolút lista vezető egyértelműen a konyha. Elég egy pillanatnyi sietség szeletelés közben, egy rossz mozdulat a késsel, vagy egy óvatlan odanyúlás a forró serpenyő felé, és már is megvan a baj. A vágások és az égési sérülések vezetik a statisztikákat. Na aztán ott vannak a lakásban rejtőző alattomos csapdák, mint a földön felejtett apróságok, a felpöndörödött szőnyegszél, na és a vizes fürdőszoba csempe. Ezek a klasszikus megbotlások, elcsúszások és ficamok melegágyai. És a hétvégig kácsolásról ne is feledkezzünk meg, amikor ugye a kalapács valahogy eltéved, és mondjuk a hüvelykujjunkat találjuk el vele. Úgyhogy a tanácsom az lenne, hogy csak óvatosan, sehova ne kapkodjunk, egy jól felszerelt elsősegély doboz pedig mindig legyen kéznél. Vigyázzunk magunkra otthon is. Már jöttek egyébként hozzászólások az otthoni balesetekkel kapcsolatban, nem sokára ezek közül is szemezgetek. Várom tőled is a hozzászólásokat, például SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Most viszont zene, érkezik a Valmár, a Hendrik Cinszel közös átutazóval itt a Petőfi. Van az a pont.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A statisztikák szerint elég sok otthoni baleset ér minket. Erről beszélgetünk ma. Neked melyik a legemlékezetesebb otthoni baleseted? Jöttek már üzenetek, a következő órában ezekkel jövök. Annyit elárulok, hogy a porszívózás és a garázsban tartózkodás sem veszélytelen dolog. SMS és Viber számunk 06303030380, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Szép délután, én Megyesi Gábor vagyok. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ivan and the Parazollal folytatjuk. Take my hand. When you talk, when you take my hand, I say, honey, would you like to be my only friend? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: A műsorajánló után
7: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, meleg idő, vágány felújítási munkák kezdődnek, esténként újra lezárják a pesti alsó rakpartot.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M7-esen Budapest felé Lepsénnél. Jelenleg 4-5 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők holnap várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot. Szerdán pedig napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei holnaptól egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart.
7: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejsz Bálintó hallják. Fucsovics Márton egyesben búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, Bondár Anna játszmát nyert, és még pályán van Elina Svitolina ellen. A Roland Garros első fordulójában ma három magyar játékos érdekelt, közülük Fucsovics Márton már befejezte a saját mérkőzését, és az első játszma megnyerése után 4 szetben kikapott az olasz Matteo Berrettinitől. Bondár Anna találkozója jelenleg is tart, az első játszmát 6-3 arányban elhozta a magyar teniszezőnő Elina Svitolina ellen. A játéknap harmadik magyarja, Udvardi Panna, később lép majd pályára. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződés kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrugás után a combjához kapott és cserét kért. Sérülésére a pontos diagnózist eddig még nem közöltek. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után megyünk is tovább a délutánunkban. Pünköst hétfőn is itt hallod a hazai kedvenceket. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és közben arról beszélgetünk, hogy téged milyen otthoni baleset ért már. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon, most pedig jöhet az Iberend Parazon.
7: Itt egy újabb óra. Kizárólag

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. A legemlékezetesebb otthoni balesetekről beszélgetünk, amikor bizony mi húztuk a rövidebbet. A garázsban a rozog a polcról esett a fejemre egy festékes bödön. Szerencsére nem volt már benne festék, de azért nem volt kellemes. Szabi írta ezt a Viberem. Nagyon szépen köszönöm, mindig nézzünk a fejünk fölé, ez a tanúság. Aztán Anitától érkezett, hogy porszívózás közben egy ártatlan mozdulatnál csípődött be a hátam. Hetekig alig bírtam felegyenesedni. Mi a tanúság? Ne porszívozzunk, ugye? SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is várom az üzeneteket. Jöhetnek az emlékezetes háztartási balesetek, mert hogy a statisztikák szerint azért bőven van belőlük, főleg a konyhai, illetve a fürdőszobai területeken. Na jöjjenek az üzenetek, én pedig küldöm cserébe a hazai kedvenceket. Itt is van a Balkán VIP, halomkoronákkal, a Petőfin.

De régen hallottam már ezt a Well Hello dalt. Itt volt a Sokszor volt már így a Petőfin, ahol minden magyar. És egy újabb program ötlettel érkezem erre a hétvégére. Tolna felé lesz érdemes venni majd az irányt május 29-én és 30-án, mert újra jön Tolna Város napja, ami egyébként szuper közösségi és szórakoztató programokkal vár mindenkit. Az ünneplés már péntek délután elkezdődik egy hangulatos kiállítás megnyitóval a művelődési központban, szombaton pedig a Hősök terén indul a fesztivál hangulat. Délután 4-től a helyi művészeti csoportok lépnek színpadra, majd a rock zene szerelmeseinek kedvez a Velorex GTI Classic Rock Tribute, az este abszolút fénypontja pedig a 4-es Street élő showja lesz este 9-kor. A késő esti pörgésről majd az Aveiro gondoskodik. De ha esetleg családdal érkeznél, akkor csak úgy mondom, hogy a koncertek mellett leszen Vidán Park, arcfestés, izgalmas társasjátékok és sok szimultán is. Úgyhogy Tolnán ezen a hétvégén indul Tolna Város napja. Ha SMS-ben vagy Viberen te is küldenél programötleteket, megteheted 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is üzenhetsz. Most a Kelemen Kabátban hozom a Petőfire, ez az Egy van.

Soler és az Unom már itt a Petőfin, ahol minden magyar. Még mielőtt mennénk tovább a Bobek csapatával, itt vannak az üzenetek, hozzászólások a mai témánkhoz, vagyis a legemlékezetesebb otthoni balesetek. Alapvetően óvatos ember vagyok, de a kádból kimászva sikerült egy spárgát csinálnom. Jött ez Milántól, ez nem hangzik túl jól. Aztán Barbie írta, hogy az, hogy teljesen leforráztam a számat a forró teával, számít. Persze, hogy számít, és hát az sem lehetett fájdalommentes. SMS és Viber számunk 0630303380, de a Facebookon és Instán is tudsz üzenni. Jöhetnek az emlékezetes otthoni balesetek, bár azt hiszem, hogy a nagy részük azért emlékezetes marad. Bobekkel megyünk tovább a folytatásban, ez már is a No Man's, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma az otthoni balesetekről beszélgetünk. A következő órában, ahogy látom a hozzászólásokat, leginkább a fürdőszoba és a konyha felé vesszük az irányt. SMS és Viber számunk 0630303380. Itt a Facebookon és Instán is hozzá tudsz szólni a témához. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Most a friss hírek jönnek, aztán itt lesz a Polar Deer és az Even If I'm Late.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Azt ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
8: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
7: De jó neked. Mi a titkod?
8: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
7: Sedacor Forte.
8: És a koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a napos meleg idő, zavartalan a hazai kerozinellátás. Holnap kezdődik a Plac Fesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M7-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt időszakos torlódás tapasztalható Székesfehérvártól Siófokig. Polgárdi után jelenleg 4-5 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
10: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozna a miniszterelnökként eltölthető időt. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. Hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság-kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. De a közel-keleti konfliktus továbbra is zavarja az üzemanyagellátást. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére.
1: Petőfi Rádió. Sport.
11: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintó hallják. Fucsovics Márton egyesben búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, Bondár Anna játszmát nyert, és még pályán van Elina Svitolina ellen. A Roland Garros első fordulójában ma 3 magyar játékos érdekelt, közülük Fucsovics Márton már befejezte a saját mérkőzését, és az első játszma megnyerése után 4 szetben kikapott az olasz Matteo Berrettinitől. Bondár Anna találkozója jelenleg is tart, az első játszmát 6-3 arányban elhozta a magyar teniszezőnő Elina Svitolina ellen. A játéknap 3. magyarja Udvardi Panna később lép majd pályára. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB egy újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő két évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapata az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérülésére a pontos diagnózist eddig még nem közöltek. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, és eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Április hírek után folytatjuk a hétfő délutánunkat. Itthon évente több tízezer háztartási baleset történik, úgyhogy ma arról beszélgetünk, hogy neked melyik a legemlékezetesebb otthoni baleseted. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, Viberen, Instán vagy Facebookon. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, a Polár Díria kezdés.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

zseniális szövegeik vannak az uraknak. Itt volt a Galaxisok és a Szép volt a Petőfin, ahol minden magyar. A Bagosi Brothers Company-vel megyünk tovább. A tagoknak szerintem mostanában biztosan nem kell altató. Az urak naptára ugyanis teljesen tele. A pünkösdi hosszú hétvégén például két koncertet is lenyomtak, de ha igazi rajongó vagy, akkor tudod, hogy augusztusban érkezik a Dupla Park. Ez két egymást követő estét jelent a Budapest Parkban, de két teljesen különböző hangulatban. Az első éjszaka valami egészen különleges élményt ígér. A jól ismert bagosi dalok népzenei áthangszerelésben szólalnak meg, ahol a zenekar sajátos világa keveredik a klasszikus folkkal. A látvány pedig a színpadon lévő néptáncosok teszik majd teljessé. A második este viszont már a hamisítatlan pörgős bulizásé, ahol a megszokott formában szólalnak fel a csapat legnagyobb slágerei. Tehát két este, két teljesen különböző hangulatban. Jön a Bagosi Brothers Company a Petőfire, ez a Zuhanás.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Otthoni baleseteink, erről beszélgetünk. Eni üzenetét hozom már is. Kétszer konyha, egyszer szétvágta a kancsó a tenyerem, ötöltés, artériás vérzés és egyéb nyalánkságok, máskor pedig a kávéfőző esett rá lábamra, aminek törés lett a vége. A kávéfőző és az üvegkancsó lázadása egy Z-kategóriás horrornak elmennek. Köszi, Eni, hogy írtál. Aztán Edittől is jött üzenet. Fürdőszoba, elcsúszás, felkartörés, több csavar és egy 20 centis fémcső emlékeztet rá. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hozzászólás valaha érkezik, mert hogy közben Angéla is írt, megharapott egy denevér. Hát ha otthon történt, akkor ez is háztartási baleset, bár kíváncsi lettem volna a teljes sztorira. Jöhetnek még az üzenetek SMS-ben vagy Viberen, otthoni baleseteink 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon szintén hozzászólhatsz. Az Elé Szuzit hozom már is, ez a Kise, nyitom a szemem, itt a Petőfim.

0: szerintem a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

Cseri Anna és Barkóczi Noémi közös újdonsága, ez volt a Mindig Szomorú itt a Petőfin, ahol minden magyar. Magyarországon évente több tízezer háztartási baleset fut be a statisztikába, úgyhogy nagyon nem árt az óvatosság. Szerencsére néhány egyszerű lépéssel akár te is sokkal biztonságosabbá teheted a környezetedet. Először is jöhet a csúszásmentesítés. Használjunk csúszásgátló betéteket a zuhanyzóban, és rögzítsük a mozgó szőnyegeket, nehogy egy óvatlan pillanatban kicsúszson a talaj a lábunk alól. A veszélyes tisztítószereket, vegyszereket és gyógyszereket mindig pakoljuk magasra a zárt szekrénybe. Ha pedig kisgyerek is van a családban, akkor a konnektor fedelek, a lépcsőrácsok és az éles bútor sarkaira tett élvédők rengeteg felesleges ijegységtől kímélnek meg minket. Végül, de nem utolsó sorban, figyeljünk a világításra is. A lépcsőknél és a sötéte folyosókon legyen mindig rendes fény, hogy ne kelljen tapogatózni az éjszaka közepén. Pár apró mozdulat az egész, de rengeteg számít. Vigyázz magadra otthon is. Háztartási balesetekről beszélgetünk. Ha neked is van egy jó sztorid, akkor oszd meg akár a Facebookon, Instán, Viberen vagy SMS-ben 06 30 30 30 380. A folytatásra a The Bieber csapatát hozom. Ez a Sun is Shining.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Garázsban történt baleset, egy denevér harapta meg az egyik hallgatónkat, és még sorolhatnám, milyen üzenetek érkeztek a mai témánkkal kapcsolatban. A háztartási balesetekről beszélgetünk, várom még a hozzászólásokat SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de írhatsz Instán is. A folytatásban itt lesz mindjárt Olai Bolya a Babyvel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a napos, meleg idő. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét. Bombafenyegetések voltak Horvátországban.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M7-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt időszakos torlódás tapasztalható Székesfehérvártól Siófokig. Lepsénnél jelenleg 2-3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Elkezdődött a mekkai zarándoklat, az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó Hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healy a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-e nem működött. A pilótáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tanulkozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét, a városházát pedig rendőrök vizsgálták át. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddig ellenőrzött bejelentések hamisak voltak.
4: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, a sporthülyeket Krejsz Bálinta hallják. Fucsovics Márton Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasz túr. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteke döntéséről, miszerint május 29-i hatálya távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapat az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a szombjához kapott és cserét kért. Sérülésére a pontos diagnózist eddig még nem közöltek. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Néha a reggel indítás is lehet baleset veszélyes, nem egyszerű dolog kimászni a kádból, vagy éppen lefőzni egy kávét. Jövök nem sokára a részletekkel, mert hogy tőletek kaptam üzeneteket a háztartási balesetekkel kapcsolatban. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés most viszont Olá Ibolyáé.
4: Itt egy újabb óra.

Puna Nimasszív és a Brains, ez volt a Nem Csak Te Vagy, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A témánk pedig adott háztartási balesetekről beszélgetünk, nézem is az üzeneteket. Petra írta, hogy kiestem a kádból, és ezzel a lendülettel leszakítottam a zuhanyfüggönyt is, ráadásul még a fejemre is rántottam a függönytartó rudat. Komolyan mondom, a legjobb vígjátékokban vannak ilyen jelenetek. Ez Viberen jött. Köszönöm szépen, Petra. Aztán Kriszti a Facebookon üzent, ő egy fokkal fájdalmasabb reggeli indítást idézett fel. Épp a kávét főztem, és amikor le akartam önteni, a kávéfőző hirtelen felborult. A tűzforró fekete egyenesen a lábfejemre ömlött, aminek az lett a vége, hogy hetekig még a házat sem tudtam elhagyni. Nagyon durva. Hát ugye ilyenkor születnek a legjobb sztorik, melyeket aztán később jó esetben nevetve idézünk fel újra és újra a családdal. Hangsúlyozom, jó esetben. SMS és Viber számunk 06303030380. Várom ide a hozzászólásokat, háztartási balesetekről beszélgetünk, de írhatsz a Facebookon és Instán úgyszintén. Odettet hozom most neked a folytatásban, itt a Petőfin, ez a Van az a pillanat. Van

0: csillag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lassan itt a nyár, és biztosan te is egyre többet gondolkodsz már a jól megérdemelt csobbanásra valamelyik hazai fürdővárosban. De miért is csak a célállomásra koncentrálnánk? Ha egy kicsit korábban indulunk el otthonról, akkor elképesztő helyeket fedezhetünk fel, már útközben is. Ha például délkelet felé mondjuk Szeged vagy Gyula irányába autózol, akkor mindenképpen tegyél egy kis kitérőt Szarvasra. Ott már ugyanis az ország egyik legszebb arborétuma, és a híres Mini Magyarország Makett Park, ahol gomnyomásra induló kisvonatok és hajók között sétálhatott körbe a történelmi épületeink minden apró részletében kidolgozott, kicsinyített másait. Amennyiben észak felé vennéd az irányt, akkor Lillafürednél érdemes megállni egy hűsítő kalandra az István vagy az Anna Barlang lenyűgöző cseppkövei között, ha pedig a Dunántúl és a nyugati fürdőhelyek felé utaznál, a Kis Balatonnál szinte kötelező program Matula bácsi kunyhója, ahol azonnal életre kell a Tüskevár legendás angulata. Ráadásul a fák lombkoronája között kanyargó, frissen átadott tanösvényt is kipróbálhatod, ami egy igazi különlegességnek számít. Szóval legközelebb érdemes egy kis extra időt hozzá tervezni az úthoz. A folytatásban pedig érdemes a hangerőn tekerni itt a Petőfin, mert Lábas Viki újdonságát hozom. Ez az Álompor.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Eljött az utolsó kör a mai üzenetekből, hozzászólásokból, otthoni balesetekről beszélgettünk. Kriszti írta, hogy kislábúj kontra cipőszekrény ütközet. A röntgen szerint a szekrény vezet 1-0. Hát ez szép. Köszi, Kriszti. Dorinától kaptam, hogy folyosón elcsúsztam a kutyanyálom. Hopp, tért ficam, hetekig fekvő gipsz. Na, egy ilyen jellegű balesetre sem sokan gondolnak, hogy megcsúsznak a kutyanyálom. Aztán a legemlékezetesebb balesetem, amikor a kerti parti közepén ráestem a grillre és felborítottam az egészet, lerepült a csomó hús a homokba, sok pohár kidőlt, nekem csak kis karcolásom lett, meg a pólom bánta, de a kaja félig kárba ment. András azt a Viberem osztotta meg. Nagyon rossz még olvasni is, de azért köszi, hogy írtál. Hát egyértelmű, hogy a fürdő, a konyha, a kert, a garázs a legveszélyesebb, mégis majdnem mindent fel is soroltam. A nappali, az még ugye kimaradt, de ott is történtek balesetek. Az elmúlt órákban a legemlékezetesebb otthoni baleseteket elevenítettük fel, amit mindenképpen megtanultunk, hogy a pólót ne úgy vassaljuk, hogy rajtunk van, a forró teát tegyük minél messzebb magunktól, és nem árt, ha a kádban van csúszásgátló az akaratlanul végrehajtott spárgázás ellen. Nagyon jó sztorik ezek, jókat lehet derülni családi, baráti körben, de tessék komolyan venni a háztartási baleseteket. Próbáljuk meg inkább megelőzni ezeket. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg üzenetet, most pedig folytatjuk a fiúk csapatával, itt a Petőfin. Ez a Lakik itt valaki.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indul a hétfő esténk pillanatokon belül, és a következő órában hozok egy kis érdekességet is. Elgondolkodtál már azon, hogy vajon miért van szinte az egész világunk a jobbkezesekre berendezve? Na nem sokára mi igyekszünk megfejteni. Ami pedig a zenéket illeti, a friss hírek után itt lesz az Ári Mafia és a Kell egy ház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
2: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
5: Shell. Go well.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos meleg idő, holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Szünetel a forgalom Kelenföldön.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Balatonvilágos között. Székesfehérvártól már jobb tempóban lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot. Továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben. Közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, a sportszövetségek irányításában, vezetőtestületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Lemondásra szólította fel a romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke Demeter András ügyvivő kulturális minisztert. Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében azt írta, egy kiszivárgott felvételem Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről, és a magyar identitásról is úgy nyilatkozik, hogy azzal teret ad a magyar közösség megbélyegzésének. Így gyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre vagy kimaradó vonatokra kell számítani.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejsz Bálinta hallják. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0, 6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubic. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középsővédő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapat az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a szombjához kapott és cserét kért. Sérülésére a pontos diagnózist eddig még nem közöltek. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
7: Petőfi.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Úton, otthon, munka, vagy éppen lazítás közben indítjuk a hétfő estét rengeteg jó hazai zenével itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz mindjárt a Neo csapatával, de előbb az Airi Mafia és egy Ladányban a 27 sláger feldolgozás szól. Ez a Kell egy ház.
1: Itt egy újabb óra.
10: Kizárólag

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Gratulál.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Van egy formáció a hazai underground világában, akik valami egészen különleges dolgot művelnek. Ők a Na-na-na. A csapat fogta a 80-as évek füstös, borongós, post-punk és new wave dallamait, és telepakolták mai energiával és modern megszólalással. Talán ezért találnak utat a nagy zajban. Ha annó ott voltál az underground klubokban, azonnal elkap a déjà vu, ha pedig most ismerkedsz ezzel a stílussal, teljesen frissnek hat az egész. Érdekes kettősség. A legutóbbi alig 30 perces anyaguk egyetlen pillanatra sem engedi el a hallgatót, csak tiszta, feszes, gitárközpontú dalok. Érkezik a Na-na-na és a Before I Leave.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Te is gondolkodtál már azon, hogy miért van az, hogy a füzet spiráloktól kezdve a konzerv nyitókig szinte az egész világunk a jobb kezesekre van berendezve? Hát nem véletlenül, az emberiség kerek 90%-a a jobb kezét használja szívesebben. Ez a hatalmas többség pedig nagyon régóta komoly rejtély a tudomány előtt, egészen mostanáig. Az Oxfordi Egyetem kutatói ugyanis a végére jártak a dolognak, és a válasz az emberré válásunk legfontosabb mérföldköveiben keresendő. Amikor rengeteg különböző főemlősfajt megvizsgáltak, akkor kiderült, hogy ez az elsöprő egyoldalúság egyedül ránk emberekre jellemző. A titok nyitja alapvetően két dologban van, a két lábon járásban, ami ugye teljesen felszabadította a kezeinket, és az agyunk drasztikus növekedésében. Ahogy az emberi agya a fejlődés során egyre nagyobb lett, a két félteke elkezdte finom hangolni és felosztani egymás között a feladatokat. Na ez a belső munkamegosztás végül a jobb oldalt tolta előtérbe. Úgyhogy valahányszor tollat fogsz, kulcsot forgatsz a zárban, vagy épp kezet rázol valakivel, akkor gondolj arra, hogy egy több millió éves lenyűgöző evolúciós örökséget mozgatunk a mindennapjainkban. Ez alól persze kivételek a balkezesek. Na hát ma is tanultunk valamit, a folytatásban pedig hallgatunk valamit. Itt a Magashegyi Underground, a Fény és Árnyékkal a Petőfi.

0: Életet.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha szereted a dallamos, de mégis a rétegzett alternatív popzenét, akkor figyelj, mert hogy a szegedi gyökerű Imago Mundival megyünk tovább. Nemrég jelent meg a debütáló nagylemeze a csapatnak, ami a Széthullik a világ címet kapta. Ha a képekben kellene átadni a lemez hangulatát, a srácok azt mondják, hogy meleg fényeket, egy békés naplementét, egy derengő sólámpát és egy kényelmes perzsa szőnyeget kellene magunk elé képzelnünk. Nem akarnak túlságosan egyértelmű popot csinálni, a dallamok azonnal megülnek a fülünkben, a szövegek pedig olyan ismerős érzésekről mesélnek, melyeket korábban biztosan a legtöbben átéltünk már. Kapcsolódj ki egy kicsit, mert hogy már is érkezik az Imago Mundi ide a Petőfire, ez az Estelente.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar hazai kedvencekkel, különlegességekkel zárjuk a pünkösdi hosszú hétvégénket. Tarts velem a folytatásban is, én Medgyessy Gábor vagyok, szép estét, jön mindjárt a friss hírek után az Anima Sound System és a Legyen Így!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
7: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Mizó túrórudik, egyes szarvasi mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Marad a napos meleg idő, szünetel a forgalom Kelenföldön. Őrizetbe vették Hilárion nyugalmazott orosz püspököt.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Balatonvilágos között. Székesfehérvártól már jobb tempóban lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
11: Kigyulladt egy elektromos mozdony a Kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk. A győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a MÁV vezérigazgatóját, hogy minden erőforrást mozgósítsanak a buszos pótlás megszervezésére és az utasok folyamatos tájékoztatására. A tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, hogy az állomáson egy 27 éves, még a Lázár korszakban bérelt, használt francia villanymozdony gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a katasztrófa védelem az állomás teljes lezárását rendelte el. Őrizetbe vették Hilárion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről.
10: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejsz Bálinta hallják. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma három magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar, Gál Fidalma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatálya távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Lionel Messi megsérült csapat az Inter Miami 6-4-es sikerével végződött mérkőzésen a Philadelphia Union ellen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A világbajnok argentin klasszis a 70. percben egy szabadrúgás után a combjához kapott és cserét kért. Sérülésére a pontos diagnózist eddig még nem közöltek. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
11: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után már is indítunk egy újabb órát a hétfő esténkből. 19 óra után járunk, hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Találkozhatsz majd a Quimby újdonságával, itt lesz a Láthatatlanul, hozom majd a konyhát is, de a kezdés most az Anima Sound System-é. Legyen így.
10: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy ír még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egészen felfoghatatlan tempó diktál a halott pénz. Alig pár napja 14-szerre is csordultig megtöltötték a Budapest Parkot, de a srácoknak eszük ágában sincs fékezni. Ha legutóbb lemaradtál volna, vagy újra áttélnéd a jó kis halott pénzes koncert hangulatot, akkor van egy nagyon jó hírem. A naptár szerint még rengeteg ilyen elcsípheted őket a szezonban, ráadásul nem csak itthon, hanem messze a határokon túl is. Június elején például egészen az óceán túloldaláig repülnek, ugyanis június 6-án Torontóban állnak színpadra, de a környező országokba is ellátogatnak. Ha esetleg összekötnél egy kis utazást a bulival, akkor június 12-én a Rimaszombati Június Festen, július 10-én pedig a Gutai Hajómalom Fesztiválon énekelheted velük a halott pénzes slágereket a Felvidéken. Ha pedig maradsz a hazai pályánál, akkor szinte az összes nagy nyári eseményen ott lesznek. Jön a Fezen, a Tatai Vízzenevirág Fesztivál, a Sopron Fest, az EFOT, a Siófoki Plázs, a Debreceni Campus, a Veszprémi Gyárkert, a menetrendet pedig majd a Strandfesztivál és a Szegedi Szín zárja augusztus végén, úgyhogy csak ki kell választani a hozzád legközelebbi helyszínt és a legmegfelelőbb dátumot. Most a halott pénz újdonságát hallod itt a Petőfén, ez a Gyerekek! Otthon!

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Csókolom, megérkeztem. Por utánam köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal, nedves fűben vizes talpal.

Érezd újra, itt volt a Magna Cum Laude, a Petőfin, ahol minden magyar. A bőrünk is egészen más szint kap, főleg ilyen UV-sugárzás mellett, hát gondolom sokaknak feltűnt, hogy kifejezetten nagy erővel süt a nap. Ilyenkor a legszívesebben minden percet a szabadban töltenénk, de hát ugye pont a mostani magas UV-sugárzás miatt nem árt egy kis óvatosság, mert hogy ezek az UV-sugarak komoly nyomot hagyhatnak rajtunk. A kellemetlen és fájdalmas leégés csak a jéghegy csúcsa. Az UVA sugarak például a bőr legmélyebb rétegeibe hatolnak be, ahol károsítják a sejteket és lebontják a kollagént. Ez a folyamat felel a korai bőröregedésért és a ráncokért. Ráadásul a sugarak a szemünket sem kímélik, védelem nélkül hosszú távon komoly látás problémákhoz vezethetnek, és a bőrrák kockázatát is jelentősen növelik. De aggodalomra semmi ok, nem kell a négy fal közé zárkózni, a lényeg, hogy figyeljünk oda magunkra, a kritikus déli órákban inkább keressünk árnyékos helyet, soha ne feledkezzünk meg a jó minőségű fényvédőről, és tegyünk fel egy megbízható napszemüveget is, élvezzük tehát a jó időt, de csak óvatosan, a következő napokban is kifejezetten magas lesz az UV-sugárzás. Erre figyelj oda mindenképpen. A folytatásban egy újabb hazai dal érkezik ide hozzánk a Petőfire, a Lóci Ciktor, ráadásul ez az Ó Nincs. Ó, nincs.

Már gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma ha

Idén hazai épségben itt volt a Hazérek majd Károly Szanders Andrástól a Petőfin, ahol minden magyar, és esetleg a déli part felé veszed az irányt mostanság, akkor jobb, ha még alaposabban figyeled a kilométer órát, mert egy kifejezetten zsebbe nyúlós változás lépett életbe. A 7-es főút balatoni szakaszain megkezdődött a menetrendszerű szezonális táblacsere, ami nagyon kellemetlen meglepetéseket tartogathat, ha esetleg megszokásból vezetnénk arra. A lényeg, hogy májustól egészen októberig a korábbi 70-es tempó helyett a legtöbb érintett részen bizony be kell érnünk a maximum 50 km/h sebességgel. Ez a korlátozás nyilván teljesen érthető, hiszen a nyári hónapokban hirtelen rengeteg nyaraló, gyalogos és kerékpáros lepheti el a part menti utakat. Télen aztán, amikor kiürül a környék, majd újra visszakapjuk a megszokott haladósabb 70-es táblákat. A hatóságok viszont egyáltalán nem bízzák a véletlenre a dolgot. A rendőrség a táblacserék után azonnal ráállt a témára, és mostantól rendszeresen, célzottan mérik a sebességet ezeken a somogyi szakaszokon például. Úgyhogy tényleg ne rutinból nyomd a gázt, kövesd éber szemmel a friss jelzéseket, és spórolj meg magadnak vaskos csekkeket egy biztonságos, kényelmes utazással. És akkor, ha már megvan a sebesség, már csak az irány hiányzik, az iránytűvel a turbo érkezik most a Petőfin.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A közös hétfő délutánunk, kora esténk most ért véget. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Holnap délelőtt 11 órától találkozhatunk. Jövök majd az Itthon Otthonnal a Petőfi program ajánló műsorával, ami pedig a folytatást illeti. Mindjárt indul a Hajrá Magyarok egy ismétlése, utána pedig a Kulturfitness-t, illetve az akusztikot is hallhatod még itt a Petőfin. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap is napos meleg idő lesz. Megindult a forgalom Kelenföldön, földrengés volt Dalmáciában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé Polgárdi és Balatonvilágos között. Székesfehérvártól már jobb tempóban lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megindulhatott a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. Lemondott Demeter András, a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására. Kelemen Hunor Facebook bejegyzésében kérte távozásra, miután egy kiszivárgott felvételen Demeter András vállalhatatlan hangnemben beszél a közérdekről és a magyar identitásáról. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejcz Bálinttól hallják. 7-3-re kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az Elit Világbajnokság 5. fordulójában. Mőrös Gergely csapata már tegnap biztosította a bemaradását, és a mai eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A magyarok holnap fejezik be a VB-t a lettek elleni mérkőzéssel, amely 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára készítette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0, 6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar gáfiralma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etóttal érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megi

0: ez?
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
3: És a keleti szél zenekarral, akiket a közönség gyakran, ez nekem nagyon tetszik, középkori AC/DC-nek nevez, és azért, mert hogy erőteljes és lendületes színpadi jelenlétetek van. Én eddig csak hallottam, amikor próbáltatok, az elég energikus volt, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk a folytatást. Sziasztok!
4: Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves hallgatót!
3: Polgár Péter Antal, Tóth Márk, Mátéfi Gyula és Kádár Etele, így áll össze a csapat. Honnan jött az ötlet, hogy ezt fogjátok csinálni? Hogy a kicsit így visszavisztek minket az időbe, és a középkort próbáljátok egy picit megeleveníteni, vagy visszahozni?
4: Ez régen kezdődő történet volt, nekem édesapám egy ilyen katonai hagyományőrző csapatnak volt a vezére, még mostanában se csinálja, és sok-sok ilyen várjátékon fordultunk meg, ahol rengeteg ilyen középkori zenés megmozdulás is volt, és nekem ez nagyon megtetszett kiskoromban, én kiskorom óta zenélek, a többi cimborám is, és egy fejembe vettem, hogy hát egyszer nekem kell egy ilyet csinálni, és aztán így szépen mindenhol itt összefújta a szél az embereket, dobos barátommal, a Márkkal a egyetemi kollégiumban találkoztunk mindenki nagy örömére, a többi zenésztárs pedig most csatlakozott be egy 3 éve ebbe a formációba, és így zajlik most az élet.
3: Honnan és miből merítkeztek, ami a dalokat illeti?
4: Ez egy nagy merítés, ugye sokféle dalt játszunk, vannak olyanok, amiket kódexekbe írtak le még réges-régen, ezek főleg a Nyugat-Európából származó dalok, viszont vannak olyan dalok, amik nem lettek lejegyezve, hanem csak a úgymond nép dalokban maradtak meg. Ezek ugye akár az ilyen keleti dallam párhuzamok, ezekből lehet ügyesen dolgozgatni, hogy kiválogatni azt, amik tényleg egy ilyen archaikus réteghez tartoznak, és akkor ezt utána úgy feldolgozni, hogy a mai kor embere is ezt élvezni tudja.
3: Na, nagyon hosszúak a dalok, úgyhogy hogy minden beleférjen, azért természetesen beszélgetni is szeretnék veletek, de szerintem akkor csapjunk is bele. Mi lesz az első dal, amit hallatunk és láthatunk tőletek?
4: Az első dal a Budavár tövében című dal, ez a várnai csatáról fog szólni, nem a csatázók szemszögéből, hanem az otthon maradottak szemszögéből. Érdemes tudni, hogy ez a várnai csata, ez már a keresztény csapatok azt hitték, hogy ezt simán meg fogják nyerni a törökök ellen. Viszont ott a magyar és a keresztény seregek vereséget szenvednek, a magyar király életét is veszti. Mindebből az otthoniak nem tudnak semmit, csak mulatoznak, már előre isznak a medve bőrére, és a sasmadarak elkezdik haza szállítani a szeretteiknek a test részeit. Ez egy nagyon vidám történet, de ebből annyi érződik, hogy mulatság van, és aztán látunk bizonyos dolgokat.
3: Budavár tövében ez szólt át élőben itt a Petőfi Rádióban, és érdemes benézni ma is hozzánk a stúdióba, és hát szemügyre venni ezeket a fantasztikus fiatal embereket, akik már is rázendítenek. Majd mindjárt beszélünk az öltözékről is. A Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornán vagyunk láthatók. Jön a keleti szélzenekar és a Budavár tövében, figyelj!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Keleti Szél zenekarral. Na hát ez így élőben valami egészen fenomenális, és akkor ehhez még hozzá rakni azt képben is, hogy mondjuk egy hagyományőrző eseményen ott vagytok, valamelyik várudvarban találkozunk veletek, mert ez az teljes időutazás és átszellemülés. Ugye nem tudom, hogy a rádión keresztül ez így hogy jött át a hallgatóknak, ugye lehet minket látni a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Károly azt írta, hogy nagyon tetszik a történelmi mondani valójával együtt, úgyhogy őt elvarázsoltátok, hát köszönjük szépen. Már is lehetne egy érdekes kérdésem közben így a Szabesz, ha a keleti szél fúj, akkor a nyugati turnékon húzott van a backstage-ben. Jó, köszönjük szépen, Szabesz, leülhetsz, köszönjük. Na hát hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, a kérdésed van, akkor bátran tedd fel, akár itt a Facebook oldalunkon, vagy a 0630 30 30 380-as számom. Hajrá!

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
2: A keleti szélzenekar, akik a magyar középkori zenét elevenítik fel, ugye a közönség gyakran középkori AC/DC-nek nevez benneteket, hiszen erőteljes és lendületes színpadi jelenlétet hoztok még ehhez a zenéhez, és hát fantasztikus ruházatot, ugye itt mondtátok, hogy hát nyilván ezt nem lehet leakasztani a népszerű boltokból, úgyhogy ezeket mind varratjátok. Mi alapján keresgélitek a régi korok történelemkönyvekből látott dolgokat, és az alapján varratjátok ezeket, vagy hogy van?
3: Szerencsére ez már úgy működik, hogy van, aki ezt megteszi helyettünk, tehát vannak direkt ilyen viseletkészítők, akik arra szakosodtak, hogy bizonyos történelmi korszakoknak a ruháit újra alkossák, hogy most rajtunk itt a 14.-15. századnak a viselete látható, itt tetőtől talpig így minden, ami itt rajtunk van. Azok ugye gyapjúból, lemvászomból, bőrből készülnek, mindenféle természetes anyagokból.
2: Hát ez az, ugye itt a lényeg, mindenféle természetes anyagból, amit most már nem igazán lehet beszerezni, az ember bemegy egy, főleg egy ilyen fast fashion boltba, igen, akkor ott ezeket már tényleg kutatni kell, hogy az ember megtalálja. Na, ez most részletkérdés. Nagyon jól néztek ki egyébként, tehát elképesztő a csizmák, köszönjük, minden, és hát a nadrágra azért egy térjünk már ki egy picit, hogy ez hogy is van.
3: Igen. Ekkoriban az volt a divat, hogy nem egy teljes nadrágot hordtak, hanem volt egy alsó nadrágjuk.
2: Már ez divat volt?
3: Ez divat volt, így van.
2: Igen?
3: Hát, ilyen ez
2: akkoriban
3: a, ilyen
2: is
3: ez
2: divatoztak?
3: Akkoriban még sokkal jobban divatoztak. Ami most slim fit, ahhoz képest a középkorban sokkal slimebb fit volt. Tehát, hogy van egy vászonból készült alsó nadrág, ami körülbelül így térdig ér, és arra húznak gyapjúból készült nadrág szárakat. Azért van ez így, hogy nagyon-nagyon szorosan ugye a lábra tudjon simulni. Ezért nincs egybe az egész, amit látható rajtam, egy kicsit ez egy érdekes így a mai szemmel, de ez így működik.
2: De hát pont ott nem véd, ahol egyébként kéne melegíteni, nem?
3: Vagy... Örülünk, hogy szellőzünk.
2: Oké, okay, más szempontokat nézek. Mindig azt mondta anyukám, igyekezz betakarózni meg a derekad, nehogy felfázzál, ugye? Hát más szemben nézni.
3: Ezek most ezek a nyári ruhák, amik rajtunk vannak. Tehát, hogy ez ugye akkoriban a nyár is jóval hűvösebb, ugye ilyen 20 fokok vannak legfeljebb. Ugye most így a nyári ruhában a 40 fokon maszalódni az nem egy jó érzés, van, de erre még, ha kéne, föl tudnánk öltözni jó vastagon.
2: Így van, különféle bőrökkel és szörmékkel, ugye?
3: Igen. Hát mindenféle köpenyek, igen, még nagyobb kabát, vastagabb kabát.
2: Na, hát hamarosan a hangszerekre is rátérünk majd, de közben akkor folytassuk az élő stúdió koncertet, mit hallhatunk, és arról is meséljetek pár szót, mielőtt elkezditek.
3: Az Andró című dal fog következni, ez egy breton dal, ezek ugye, ez a név, ez a breton népség, ez a mai Franciaország nyugati területén lakik, egy kelta népességről van szó, és őnekik a zenéjükben nagyon-nagyon fontos szerepe van a dobnak és a dudának többek között. Ez az Andró azt jelenti, hogy a kör, ugye náluk nagyon fontos az, hogy a természettel való kapcsolat és a élő rendszereknek a kapcsolata az egybe legyen, és minden évben, ahogy zajlik az évnek a körforgás, ezt megerősítik egy ilyen nagy közös körtánccal, és ehhez szól ez a dal.
2: Halljuk élőben itt a Petőfi Rádióban, jön tehát az Andró a keleti szél zenekartól, a csapatot pedig ne feledd, láthatod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Már csak a viselet, illetve a hangszerek miatt érdemes hozzánk most benézni.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádiómon a Keleti Szél zenekarral, akik a kora és az élet középkor, valamint a 16. század hangulatát keltik életre, zenén és viseleten keresztül ugye egyaránt. Hát ezt mindenképp élőben kell, azt gondolom, átélni. Szívből gratulálunk, imádunk benneteket, Erika írja már is az üzenetet, aztán Pétertől érkezett, toljátok, és itt van Erik is, nagyon jók vagytok, közben letetted a dudát, de azért akartam kérni, hogy egy pillantást vessünk már erre, szóval ezt azért nem annyira könnyű működtetni szerintem. Fújni, ugye, azt a bőr.
1: Így van, van egy ilyen fúvóka, ebbe fújjon bele a levegőt, akkor megtelik ez a zsák, és azért van ez a zsák, mert ez egyszerre kettő síp szól, van ez a basszus síp, ami egy egyenletes hangon bőg, illetve van ez a dallam síp, amin pedig játszom azokat a hangokat, amiket szeretném, hogy szóljanak, ezáltal ugye az egy hangszerből kettőféle hang jön ki.
0: És még ezt is sikerül behangosítani, ugye?
1: Hát,
0: a mai technikával elképesztő. Köszönjük szépen, hát érdemes hozzánk már csak a hangszerek miatt is benézni, de a Petőfi Rádió stúdiójába, mindezt a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon teheted meg, és már is folytatjuk tovább a Keleti Szél zenekarral, tarts velük!
2: Hajrá, magyarok!

0: ezt a műsort nem most hallod először, megismételjük.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: egy nagyon különleges zenei utazás részesei lehetünk ma, igazi történelmi utazás, hiszen a korai és érett középkor, valamint a 16. század hangulatát kelti életre zenén és viseletén keresztül a Keleti Szélzenekar, akiket te is láthatsz és érdemes is megnézni a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, mert hát a set az 100%, és a hangszerek is, amik nem minden nap láthatók itt a stúdióban, sípok, furuják, duda, koboz, buzuki, biztos van, amit kihagy. Még csörgőt is látok. Ott, azaz. Szóval, igen, hát azért ezekről már így nagyjából hallottunk, nagyjából ismerjük, aki nem, az nézem be hozzánk, és vegye szemügyel ezeket a fantasztikus hangszereket. Koboz és kobosz között, mert hogy többet is látok, mi a különbség?
3: Hangolás általában, és azon belül is hangzás, úgyhogy különböző hangnemekhez különböző kobzokat használunk.
2: Uh-huh. Itt a nehézségi versenyt az a duda nyerte, ugye? Tehát azt a legnehezebb megszólaltatni.
3: Jól egy kobozt is nehéz.
4: Mert, hogy... Sokan kobzolnak, és kevesen kobzolnak jól.
3: Van ahogy egy, az van öregek vicc? Mondják, mondjad te, fiatal.
5: Az öregek ismertek először.
3: Mondjad.
5: Szóval van az a vicc, amit szerintem minden hangszeres szeret magáról elmondani, de különösen a kobzosok, hogy a fél életét ezt hangolással tölti, a másik fejét meg az, hogy hamisan játszik.
2: Annyira nehéz belőni?
5: Hát ha fakulcsos, akkor igen.
3: Nincsenek bundok, úgyhogy úgy, mint egy hegedűn, uh-huh. Az embernek magának kell megtanulnia, hogy hol, hova helyezi.
2: De várjál, most látom, hogy a dupla húrok vannak?
3: Dupla, igen. Ez egy burda hangszer, tehát eleve hangolása is speciális, és a hangzása és a hangulatát teljesen át variálja az, hogy duplán van húrozva. Tehát én egy húrt lenyomok az ujjamon, akkor kettőt nyomok le. Nem úgy, mint a gitáron.
2: Még valamilyen kis izgi dolgot mutassatok be nekünk, mielőtt a következő dal jön. Hát a dob az...
4: Baromi hangos a dob. Ez szerintem sokaknak nem tűnik most itt föl, de nehéz úgy zenélni, főleg a kózus kollégáknak. Én megszoktam, mert én úgyse hallom, hogy mit csinálok, én dudálok, de ők folyton hát reklamálnak, hogy túl hangos a dob. Ilyenkor már még hangosabban szokta ütni, csak hogy érezzék a törődést.
2: Igen. Jó, azért a dobnak nagyon komoly húzó ereje van, szóval
4: kell.
2: Az kiadhatatlan, de esetleg, hogyha ott a másik szobából, szerintem onnan is halljuk.
4: Valószínűleg.
2: Azon tudom, hogy könnyíteni, de nem küldünk ki senkit. Egyébként jönnek folyamatosan a hozzászólások, Attila írja, nagyon jók a srácok, így tovább, aztán itt van velünk Mátyás, 6 éves kisfiammal a legjobb esti móka titeket hallgatni. Pont, hogy felpörögjön a gyerek este? De szerintem ezt ébresztőnek kéne, hogy beinduljon az embernek a napja, meg a vérkeringése is. Újult erőre kapja. Mi lesz a folytatásban, amit hallatunk?
4: Folytatásban a zsoldos dal következik. Ez megint egy ilyen vidám történet. Vannak az úgynevezett láncknechtek. Ezek olyan zsoldos emberek voltak, akik nagyon-nagyon szegény sorból származnak. Mindenféle szakadt ruhákat hordtak. Viszont ugye ez a zsoldos szakma azért nem egy rossz dolog, és sok pénzt is kapnak, meg amit találnak útközben, amiket elvesznek, azt ugye megtarthatták. Így hát azért elég hamar sok-sok pénzt tudtak szerezni. Viszont a viseletükben meg akarták ezt jeleníteni, hogy ők azért ilyen szegény sorból származtak, mindezt úgy sikerült kivitelezni, hogy a legszebb anyagokból vartak olyan ruhákat, amiben rengeteg díszes foltot vartak bele, és rajtunk nincsenek ilyen ruhák, de erre rá tud keresni mindenki, aki szeretné ezt tudni, hogy milyen az a láncknecht viselet. Ez a dal róluk szól, hogy merre jártak, mit láttak, miket csináltak.
2: Zsoldos dal élőben itt a Petőfi Rádióban a Keleti Szél zenekartól. Mindenképp nézd be hozzánk, ha csak egy pár másodperc is, a Petőfi Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: élő stúdiókoncertit a Petőfi Rádióban a Keleti Szél zenekarral. Hú, hát ez így élőben valami egészen elképesztő és átható. Annyira erős húzása van ennek a dalnak egyébként. Pont ezt hallottam, amikor gyakoroltátok, és teljesen átszellemültem már a másik stúdióban, és hát ez annyira felspanol, hogy azt érzi az ember, hogy egyszerűen nincs akadály, és még a betonfalon is átmenne, ha éppen arról van szó. Hát a Duda előtt le a kalappal, hogy ezt hogy szólaltatod meg itt a dalról dalra.
1: Köszönjük,
0: fú, és egy igazi élő történelem óra, ami mai történik itt a Petőfi Rádióban, és akkor most már értem azt is, Mihály írta, hogy, és Mátyás írja, hogy ugye a 6 éves kisfiával a legjobb esti mókat titeket hallgatni, és akkor itt, hogy a lefárasztás miatt, igen, ez most teljesen át is érezzük. Mi dalunk a legjobbak, aztán nem sokára indul a szezon, remélem idén is sokszor találkozunk, jönnek szép számmal ugye itt az üzenetek. A kedvenc írja például Gergely, nagyon ügyesek vagytok, ez Mátyástól jött, csak így tovább, és nagyon közvetlen srácok vagytok, Tamás írja, élőben az igazi, ezt abszolút adom. Lesz a farkas és a róka meg a nyúl?
1: Lesz.
0: Leendő énektanár, aki így játszik egy zenekarban, kell lennél hitelesebb tudás, közben Tamástól érkezett ez az üzenet. Na hát, tartsalunk a folytatásban is, mert mindjárt érkezik a következő dala a Keleti Szél zenekartól, és az élő történelem óra már is folytatódik itt a Petőfi.
2: Hajrá, magyarok!

0: Úristen!
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
3: A Keleti Szélzenekar. Na hát én azt gondolom, hogy igazán kedvet hoztok ahhoz, hogy az ember megismerje a múltat és a történelmet. A korai és érett középkor, valamint a 16. század hangulatát keltitek életre zenén és viseleten keresztül, úgyhogy ezért is mondom folyamatosan, hogy nézzetek be hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és akkor amit most látunk és hallunk, ahhoz még ha elképzelünk egy nem tudom, egy olyan helyszínt, ahol mindez megszól, például igen, egy ilyen hagyományőrző kis eseményt, rendezvényt, hát ott az valami egészen elképesztő és fenomenális, úgyhogy ilyen programokra érdemes ellátogatni és egy kicsit magunkba szívni ezt a fajta múltat. Gondolom mentek is sok helyre ebben az évben.
4: Így van, most márciusban fogunk menni Horvátországba, itthon pedig Zamárdiban és Kiskunhalason, illetve Miskolcon is föllépünk, ez még mind március folyamán a Keleti Szélzenekar Facebook, illetve Instagram oldalán meg lehet ezeket nézni, aki szeretne eljönni és látni ezt élőbe és hallani, az megteheti, mindenkit nagy szeretettel várunk ezeken a helyszíneken. Tessék megnézni, hogy mikor, hol és mennyire.
3: Oké, és mennyire. Balú írja közben, hogy nagyon jól szóltok, és belesett hozzánk kamerán. Azért megnézném az emberek arcát, ha felszállnátok a 4-es, 6-os villamos ebben a viseletben.
5: Minden szerda reggel ezt
4: megtörtént már.
3: Civilben egyébként mennyire van átjárás itt a viseletek és a nem tudom, a mai ruházat között. Tehát,
4: akad. Igen, vannak egyes viseletelemek, amik ugye a mai korba is bele illenek, például akár egy ilyen bőrből készült tarsoly, nekem van egy mellény, amit nagyon szeretek hordani, etelének van mindenféle kiegészítője, meg hát, ja, igen.
5: Fülbevalód.
4: Fülbevaló, igen, tényleg, a fülbevaló. Ez egy honfoglaláskori fülbevaló, kérem szépen.
3: Milyen erekétek van még, amit így sikerült beszerezni az elmúlt időszakból? Vannak ilyenek?
4: Nagyon sok.
3: És például ezeket hol
4: karkötők, nyakláncok, mindenféle pénzérmék, így van, korábbi hiteles pénzérmék, ugye magak a viseletek, ugye ezek mind hiteles korai viseletek, úgyhogy ja, ezek izgalmasak. Nagyon szeretjük, ugye mindig kicsit bűntudattal kört erre az ember, hogy fú, hát most úristen, 130 ezer egy ilyen ruha, azért amúgy is erre költeném, de így legalább munkahelyi ugye viseletnek ezt így el lehet úgymond így számolni, úgyhogy hát ez ilyen.
3: De akkor titeket egyébként valamilyen esemény szülinapon könnyű meglepni, mert az ember, hogyha egy kicsit felkutatja a múltat, és onnan beszerez valamit, akkor annak ti nagyon örültök.
4: Igen, gondolom, ez így van.
3: Bátorítunk
4: minden kedves hallgatót, aki nem tudná, hova tegye a fölösleges 100 ezer forintját, és vehet nekünk új kabátokat, hogy abba hát álljunk kint a 40 fokon.
3: Akkor. Na, már is jön a következő dal, erről mi mindent tudhatunk, és mi is ez? Fontos?
4: Ez a Farkas, a Róka és a Nyúl című dal, ez egy okcitán dal eredetileg. Arról szól, hogy ez egy francia ország területén élő népesség, ez az okcitán. A dalban megjelenik a farkas, a róka és a nyúl, aki nem más, mint a francia király, az egyházi emberek és az adószedők. Ezek ugye nem nincsenek megnevezve a dalban, csak metaforaként vannak benne, mulatgatnak ezek az állatkák, amíg a szegény nép ugye hát sorvadozik és sínlődik, és nincs is ezzel semmi baj, és igazából ezt örökíti meg ez a nóta.
3: Már is hallatjuk élőben a Keleti Szél zenekartól, akiket továbbra is látsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Jó a buli, gyerekek, közben Mátyás írja, köszönjük, akkor hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: stúdió koncert itt a Pető Fináriumban a Keleti Szél zenekarral, de menők vagytok. Péter pedig azt írja, fantasztikus így látni benneteket, persze ezt az élményt nyugodtan felszorozhatjuk, tízzel élőben hallgatva, magával ragadó. Vivált Keleti Szél! Köszönjük. Igen, tehát ezt élőben tényleg egészen fantasztikus, úgyhogy ezért is bogarászta mindenki a csapatnak az oldalait, hogy hol és mikor láthatók a srácok. Ugye most márciusban sok esemény van itt az országban is. Péter, egyébként hányszor bántad meg, hogy a Dunát választottad, azért így le a kalappal tényleg, hogy ezt így darra-darra megszólaltatod, és nem sok időt hagyunk a pihenésre. Mennyi hát ideig tudtok mondjuk így egyhuzamba játszani?
1: Hát egy másfél órát legalább.
0: Olyan?
1: Hát bírni kell, az a kedvenc.

0: Az utolsó oldal az 1562 címet kapta, ezt nem tudjuk, hogy pontosan miért történt, mert nem emlékszünk rá, mert egy akkora nagy fergeteges hajdú tánc ez, hogy erre igazából senki nem is kíváncsi. Itt korabeli nóták szólalnak meg, elkezdjük így a hajdúk felemelkedésének időszakával, mondjuk ugye ilyen marha terelő emberek voltak, akik ugye fegyvereket is viseltek, és ugye katonáskodtak is, és ugye eljutunk egészen a kuruckor zenéjéig ezen a dalon keresztül, és hát minden több majd kiderül a szövegből.
1: Élő történelem óra, ami majd történik a Petőfi Rádióban. Jön tehát az 1562 és a Keleti Szélzenekar.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

26. évi harcszexőrősi zsinat határozata értelmében. A táncos magyaroknak sok bűnökkel terhes osmány védkének megtorlására ajánlja. Valamennyi hegedű és dob találtatik, két felé vágatván a fűszvákra kell függeszteni. A marosvásárhelyi 1649-es törvény értelmében, az ki pedig hegedül, cimbalmol, kopszol, lantol, sípol, vagy háznál, vagy korcsmán vasárnap, és ha rajta kapják, tőle a szegedűt elveszik, és a földhöz verik. Borsodban 1683-ban mindezeket erős pálcákkal verettetnék, és a táncolók is megcsapattatnak.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Keleti Szél zenekarral. Zseniálisak vagytok, Kapi Misi írja, ez már középkori metál. Balú pedig, hogyha annak idején ilyen hangulata lett volna a történelem óráknak általános iskolában, csillagos ötös lettem volna a történelemből, de nem ilyen volt, ezért csak a kegyelem kettes nota. Hát szépen, nagyon szépen köszönjük ezt az időutazást, a korai és érett középkor, valamint a 16. század hangulatát keltitek életre zenén és viseleten keresztül, és én folyamatosan azt mondom, hogy ezt élőben látni kell, át kell érezni ennek az egésznek az atmoszféráját, úgyhogy reméljük ebből azért sikerült átadni így a rádión keresztül is sokat, de akkor a folytatásban meg az oldalaitokon folyamatosan nyomon lehet követni azt, hogy hol és mikor vagytok láthatók. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, fantasztikus volt.
1: Köszönjük a meghívást és minden kedves hallgatónak a megtisztelő figyelmet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos, meleg idő lesz, megindult a forgalom Kelenföldön, esténként újra lezárják a pesti alsórakpartot.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Zalacsány keleti határában a 76-os főúton a 27-es kilométernél összeütközött egy motoros és egy személyautó, félpályás lezárás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta Magyar Péter a Telexnek adott ma esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság felett a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, a Sólyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről azt mondta Magyar Péter, hogy biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodása az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban azonban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az Elit Világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már tegnap biztosította a bemaradását, és a mai eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zárt csoportjában. A magyarok holnap fejezik be a VB-t a lettek elleni mérkőzéssel, amely 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Ma 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1-6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna nagy csatára készítette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1-7-6-ra az ukrán teniszezőnő nyert. Udvardi Vanna viszonylag simán búcsúzott, 6-0-6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar gáfiralma van versenyben, aki holnap lép pályára először. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződés kötött a kispesti klubbal. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet világában kicsit szűkítem, ez így elég tág, nem a képzőművészet világában, hanem a színház művészet világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy legendás színész dinasztia egyik tagja, Hauman Petra, köszöntelek, de jó, hogy
2: üdvözlöm a hallgatókat, szia!
1: Ezt mondták már rátok nem egyszer, nem kétszer nyilván, hogy legendás. Igen. Színész dinasztia.
2: Hát attól legendás, hogy nagyon nem volt sok ilyen a magyar színház történetében.
1: Egyértelmű volt egyébként, hogy Petra ez irányba indul el?
2: Persze.
1: Igen?
2: Persze. Ez az első pillanattól. Mi hárman vagyunk testvérek, van egy bátyánk, és ketten a Máté, valaki az öcsém, sokszor keverik össze. Ő nem a bátyám, ő az öcsém, 5 év van köztünk. Mi így születtünk, szemellenzővel. Szokták ránk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint az ikrek, 5 év különbséggel. Nagyon egyre jár az agyunk, és nagyon azt gondoljuk a színházról, amit apun keresztül láttunk. Ez valahol jó, valahol rossz, mert egy olyan világra gondoltuk magunkat, olyan világra terveztük magunkat, ami már régen letűnt. Tehát az apu életében azért a színházi világ és a filmes világ az teljesen más volt. Ott rengeteg tévéjáték készült. Nem is volt ennyi tévécsatorna. Tehát összesen 1 volt az én gyerekkoromban, aztán nagy nehezen lett 2, és mérhetetlen mennyiségű magyar játékfilm, nagyfilm, tévéjáték, kabaré készült. Ugye a színházak dübörögtek, és még élt a magyar rádió is, és voltak lemezfelvételek. Úgyhogy igen, mi erre szántuk magunkat, és nem is volt kérdés.
1: Ilyen klasszik színész gyerkőc voltál, hogy ott voltál, nem tudom, 5-6-7-8 éves korodban a különböző színházak öltözőiben, büféiben,
2: stb. Nem, erre a szüleim nagyon vigyáztak, hogy a gyerekkorunk az legyen a miénk, úgyhogy azon kívül, hogy nyilván ismertem a színház hátsó traktusát, és nem tudtam, hogy hol van a fő bejárat, mert mi csak a művész bejáron, tényleg nem tudtam. Felnőttként tanultam meg, hogy egy-egy színháznak hol van a fő bejárata, tehát, hogy tényleg csak a művész bejáron keresztül jártunk, de csak úgy nem mentünk be a színházba. Ha mentünk, akkor mindig előadást néztünk, és nyilván bemehetünk az öltözőbe, de az aput nem zavartuk már. Uh-huh. Konkrétan az előadás elején, akkor kimentünk, és a szegény nézőtéri felügyelőnénit támadtuk le, hogy az egyébként teltházas előadásra azonnal adjon nekünk 2-3 pótszéket, vagy ültessen be. Úgyhogy igen, a Madár Színház legendás Ibi nénie az időnként elfehéredett, amikor meglátott bennünket, főleg 83-ban, amikor bemutatták a macskákat, és hát hónapokra előre nem lehetett jegyet kapni, akkor megjelent a 3 kis Hauman, hogy akkor ők szeretnék nézni ezt az előadást.
1: Beszélhetnénk legendás előadásokról, amikben édesapád a legnagyobbakat alakította, viszont egy kérdésem van az ő munkásságával kapcsolatban, igen, és aztán majd beszélünk a tieddel, kb. Egyidősek vagyunk. Ez pedig az, hogy amikor végre elindult a Hupikék, Törpikék, igen, a televízióban, azt itt tudtátok ugyanúgy nézni otthon, mint ahogy mi néztük?
2: Nem hiszem. Mert az azon kivételes esetek közé tartozott, amikor az apu szerette magát visszanézni, visszahallgatni. Alapvetően nem szerette magát visszanézni. Zavarta. Nyilván, mint minden tehetséges embert, állandóan talált magán valami kivetnivalót, de ha a Hupikék, Törpikék ment a tévében, és mi nyilván néztük a Mátéval, akkor azért, hogyha meghallotta, beállt a nappali ajtajába, és szórakoztatta magát, illetve még annyit érzékeltünk az egészből, hogy akkoriban még nem volt ugye digitalizált a szinkron, hanem ez úgy működött, hogy az ember kapott papír alapú példányt, beállt a mikrofon elé, megmutatták először az eredeti film rövid részletét, és aztán levették a hangot, és a színész fölmondta rá a magyar szöveget. Na most az apunak ugye annyi szövege volt benne, hogy őt, és akkor még a kollégák többen együtt dolgoztak, de az apunak ugye mindig, szegény hókuszpóknak mindig külön élete volt a sztorikban, úgyhogy az ő úgymond tekercseit, ezeket a rövid részleteket egymás mellé vágták, és volt olyan, hogy 3-4 órát kellett beszélni ezen a hangon, és amikor hazajött egy ilyen szinkronból, akkor azt mindig tudtuk, hogy honnan jön haza. mert kicsit leszállt a hangja olyankorra, és kellett egy kis idő, amíg visszamegy az eredeti tónusba, de hogy nagyon szerette ő ezt. És aztán volt szerencsénk, sok-sok évvel később, már mind a ketten végzett színészek voltunk a Mátéval, és akkor Kosztola Tibornak eszébe jutott, hogy érkeztek új szériák Hupikék Törpikékből, és hogy nyilván az apuval szinkronizáltatja a Hókuszpókot, de akkor már legyek én Törpilla, és legyen a Máté okoska hangja. Úgyhogy igen.
1: A Törpillát értem.
2: Máté mi
1: pont okoska?
2: Nem tudom. Fogalmam, hogy miért jutott ezükbe, de hát nyilván befoglaltuk az egész szinkron stúdiót, és nagyon vicces volt annak, aki benézett, hogy konkrétan egy ilyen invázió haumanokból.
1: Szinkron neked is van az életedben a mai napig, erről igen, majd a későbbiekben beszélünk, viszont hogyha visszatekergetjük az időkerekét odáig, hogy nem tudom, Petra általános iskolás, ilyen versmondó versenyek voltak, vagy nem tudom, prózamondó versenyek, megtanultál valamit, és akkor apa segített, hogy ezt majd így mondd el.
2: Nem, először arra válaszolok, hogy versenyre nem, de hogyha volt valami fellépés az iskolában, akkor én álltam elő, és remegve jelentkeztem izomból, hogy azt én szeretném csinálni. Hát nyilván nagy volt bennem a játszási vágy már akkor is, 8-9 évesen is, és így versenyekre én külön nem jártam, csak később már gimnáziumban, akkor viszont a fülemen is a színház jött ki, mert akkor volt ifjúsági dráma verseny, vagy színjátszó verseny, drámafesztivál volt, ki mit tud, volt, tehát nagyon sok mindenen elindultam akkora, de addigra ez már a része volt az én előkészületeimnek a színművészetére, és nem, az apu segítségét soha nem kértem, és ezt mindig úgy fájlalta.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra színésznőm, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Hauman Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Petra.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Az imént már arról beszélgettünk az előző beszélgetés részünk végén, hogy mindenhol is elindultál, ki mit tudom, meg versenyeken, stb. Apukádnak a segítségét nem kérted, amit ő fájlalt nagyon. B-terv nem volt? Tehát, hogyha ez a pálya nem jön be, akkor nem lettél volna magasépítő mérnök? Nem tudom, varrónő, akármi?
3: Nem, annyira nem, hogy sehova nem is adtam be a felvételi kérelmemet. Nem, én egy lapra tettem fel, és azt gondoltam, hogy ha nem sikerül, akkor dolgozom egy évet valahol, és aztán újra felvételizek. De felvettek elsőre, úgyhogy igen, én 18 évesen elkezdtem a színművészetet.
2: Igen, ez egy másik kérdés, ami ilyen esetben föl szokott merülni, hogyha valakinek a lánya, fia elmegy felvételizni, akkor ott két lehetőség van. Az egyik, hogy segít neki, a másik pedig, hogy otthon segítek neked, hogy esetleg így hangsúlyoz, úgy hangsúlyoz, de senkinek nem fogok szólni, csináld meg a saját erődből.
3: Az apu nekem szólt már a felvételi előtti évben, hogyha gondolom, akkor ő szeretne segíteni nekem a versekkel, monológokkal. Azt elmondanám, hogy a színművészetire, amikor én felvételiztem, ez volt az alapkövetelmény a felvételi vizsgára, 5 monológ, 15 vers, azon kívül dal, tánc, népdal kötelező volt, és ez volt az alap.
2: Igen.
3: És hát elmúlt az idő, én ezt ódáztam, és az apu időnként rám szólt, hogy hát akkor elkezdenénk, hogy a felkészülést, és aztán nagy nehezen én bevallottam neki, hogy eszem ágában nincs. Tehát én nem akarom, hogy ő készítsen fel. Nagyon egyszerű prózai oka volt. Én attól tartottam, hogy csalódást okozok neki. És ezt egy ennyire szeretett, általam szeretett szülőnek nem akartam, hogy megélje. Úgyhogy én inkább mást kértem meg, Fehér Györgyöt, az ő egyébként legjobb barátját, filmrendező volt, és egy gyerekkorom óta ismert, úgyhogy ő hozzájárkáltam be a Merlin Színházba, és ő készített fel.
2: Kettő kérdés még ehhez a sztorihoz. Az egyik az, hogy amikor kiderült, hogy ezen a pályán fogsz elindulni, te meg az öcséd, a bátyátok nem.
3: Igen.
2: Akkor ő azt mondta, hogy nagyon helyes, így is kell, vagy azt mondta, hogy hát itt azért lesznek buktatók, Petruska. Hogy hívott
3: egyébként? Nem, alapvetően ezt nem mondom meg. A becenév az annyira
2: de
3: saját, hogy ez nem Petruskának. De hogy nálam, az én esetemben kifejezetten megpróbált ellenállni. És eleinte felsorolt egy csomó lehetőséget, hogy mi mindenből lenne jó nekem választani, hogy ennyire sok a potenciál bennem, például, hogy legyek gyerekpszichológus, anyukám szerette volna, hogy tanítónéni legyek, és mindig megmosolyogtam ezeket, és nálunk volt egy szabály kamaszkorban, el kellett menni dolgozni nyáron egy hónapra. Pénzt keresni. Egyrészt megtanulni, hogy ez milyen, másrészt a pénz értékét megtanulni, és azt mi dönthettük el, hogy mit csinálunk. De menni kellett egy hónapra. És akkor én kitaláltam, hogy én például bementem megkértem az akkori gyerekorvosunkat, hogy mehetnék-e segédápolónőnek, és egy hónapot lehúztam a Tűzoltó utca gyerekklinikának a 2. számú csecsemő osztályán, és aztán nagyon boldogok voltak a szüleim, és kérdezték, hogy na hát akkor talán elindulok ezen az úton, és mondtam, hogy nem, de nagyon jó lesz, mert ha valaha színházban vagy filmen ilyesmivel kell foglalkozni, akkor én már képben leszek. Úgyhogy igazából az derült ki, hogy mindent ennek vetettem alá. Tehát akármi más csináltam, az mindig azt célozta, hogy ha majd egyszer filmben vagy színpadon ezzel elő kell rukkolni, akkor legyen rá tapasztalatom.
2: Bekerültél, elvégezted, megvoltak a megfelelő lökések, a megfelelő nyári munkák, aztán amikor elvégezted, és aztán fölkerültél a színpadra, és igen, játszottál mindenhol mindenféle, igen, szerepeket, és aztán apu látott valamiben, nem tudom, Mário és a varázslóban például, akkor mit mondott?
3: Te hogy nagyon felkészült vagy. Nagyon aranyos volt. Nyilván szülőként volt benne egy nagyon erős rajongás, és volt benne egy, hogy mondjam, kollégaként pedig volt egy nagyon erős tapintat. Mindig megkérdezte, hogy akarom-e, hogy elmondja egyáltalán. Tehát, hogy mindig volt véleménye, de én dönthettem el, hogy hallani akarom-e, és ezt mindig így vezette föl, hogy hogyha gondolom, akkor ő elmondja, hogy mit látott, és mi a véleménye erről. Nyilvánvalóan bolond lettem volna nem meghallgatni. Tehát én ezt mindig mindenhol elmondom, és ezt vallom, hogy ha valaki arra a pályára akar menni, ahol egy felmenője már tündököl, tehát annál nagyobb ajándék a sorstól nincs. Hiszen ez egy 7-24-es mesterkurzus volt nekem az apukám mellett felnőni. Hiszen tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és hát ki mástól lesném el a leginkább az hogy mondjam, a felkészüléstől kezdve az etikán át a munkamorálig. És hát természetesen a trükkök, szakmai alapok.
2: Nagyon régóta ott vagy ebben a szakmában. Nyilván voltak benne nagy magasságok, azért, mint említettem egy előadást, meg voltak benne, gondolom, nagy mélységek, és amikor úgy érezted, hogy akkor ez most nem olyan. Volt olyan pont, amikor az elmúlt sok évben, amióta ezzel foglalkozom, amikor azt mondtad, hogy abba hagyom ezt az egészet, most már nem nekem való.
3: Nem. Olyan volt nyilván, hogyha nagyon nem volt munkám, ezt tudni kell, hogy a szabadúszó színész, már pedig én a diploma átvételem után 3 évig voltam a Budapesti Kamara Színház tagja, onnan eljöttem, és inkább a szabadúszást választottam. De ugye szabadúszó színész, ha van munkája, van pénze, ha nincs munkája, nincs pénze. Olyan volt, hogy voltak rövidebb etapok, amikor tényleg nem volt munkám, és vagy félretett pénzből kellett élnem, vagy komolyan át kellett gondolnom, hogy átmenetileg honnan szerezzek pénzt, de valahogy mindig adódott egy olyan munka, vagy adódott egy olyan lehetőség, nem csak adódott, hanem én utána mentem, hogy nem volt ez sose opció.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra, színésznő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a

0: Rádió. Kulturfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Haumann Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Törpilla, hello!
2: Hello!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. A Törpillát azért említettem, mert szinkronizálta a Törpilla. Igen. Az Új Száldánát is szinkronizálta talán egyszer.
2: Igen, és két Blanchettet, és Beyoncé-t, és hát nagyon sokakat.
1: Neked
2: Jennifer
1: elég?
2: Aniston-tól kezdve.
1: Neked elég sok szinkron szereped van. Tehát, hogy minthogyha úgy tűnik egyébként, látva azt, hogy te mennyit szinkronizálsz, hogy neked nem tudom, naponta kétszer csörög a telefonod, hogy XY szinkron rendező vagyok, délután, holnap gyere, mert akkor lesz itt valami.
2: Nem, de tényleg sok szép szinkron szerepem volt, és a mai napig most is onnan jöttem.
1: Tudhatjuk, hogy most mit szinkronizálsz? Sorozat
2: egy sorozatból, igen, egy sorozatból jöttem.
1: Nem csak, hogy úgy van sorozat az életedben, hogy szinkronizálsz, hanem az elmúlt években számtalan sorozatban jó magad is feltűntél. A kamera hát másik oldalán, ugye, amikor nem a rendező, hanem ugye a színész játszik. Persze. Mert hogy az is szerves része az életednek. Filmek is voltak, még sorozatok is voltak. Igen. Az azért tök más megfogalmazása a színészi munkának, hogyha a kamera előtt kell csinálni valamit.
2: Hát, hogy mondjam, nagyon izgalmas, és nagyon sok aspektusa van, és nagyon sokban különbözik, de például a Mátéval azt szoktuk mondani, olyan párhuzamot tudunk állítani, hogy nekem nagyon a színház, és nagyon magyarul, ez a szerelmem. A Máténak nagyon a film, és ő miután Londonban végzett színművészetét, ezért neki nemzetközileg bármi. Uh-huh. És ő inkább filmes vonalon.
1: De még inkább színházas
2: vonalon. De mindenki csinál mindent, de a szívem csücske ez a színház és magyarul. Tehát voltam én is, koprodukciós filmben játszottam én is angolul, szinkronizáltam németül, tehát hogy...
1: Mármint, hogy úgy álltál be a mikrofon elé, hogy németül beszéltél?
2: Igen.
1: De ilyen jól beszéled a német?
2: Igen, szerencsére angolból jobb vagyok, az egyértelmű, de az én szüleim nagyon igyekeztek nekünk mindent megadni. Tehát a lehetőségeket úgy biztosítani, hogy választhassunk majd, hogy azon nem újjon. Úgyhogy mi kisgyerekkorunktól, tehát mondjuk kisiskolás korunktól tanultunk hangszeren játszani, tanultunk nyelveket, és biztosították, hogy tényleg minden olyan megadjanak nekünk, ami majd a jövőnket biztosíthatja.
1: Azt említetted, hogy amikor elvégezted a főiskolát, akkor volt egy kis kamaraszínház az életedben, aztán igen, szabadúszol. Igen. A szabadúszás alatt számtalan színházban megfordultál. Voltál Kecskeméten, Turaida, stb. Most van egy elég erőteljes Orfeum az életedben.
2: Igen.
1: Ezen kívül,
2: 10 éve.
1: Ezen kívül van más színház? Feltűnt
2: van,
1: még,
2: van, hogy ne. Játszom a Lilium produkciónak, ami hol a Ramp Colosseumban van előadásom, most például szombaton lesz a Lánybúcsú, hol járjuk vele az országot.
1: Ez a Tallós Rita.
2: Ez a Tallós Rita féle Lilium produkció, igen, és egy olyan csodálatos helyzetbe kerültem, hogy csodálatos ez egy női színháznak titulált, de mindenkinek szóló műfaj, hogy olyan kolléganőkkel játszom együtt, hogy álmomban, és ezt kívántam volna, de tényleg.
1: A Lilium produkciónak van pár előadása, ott miben vagy benne?
2: A Lilium produkcióban én két előadásban játszom, az egyik a Lánybúcsú, amit már említettem, a másik pedig a Mesztelen igazság, amihez kapaszkodj meg kellett tanulnunk rút táncolni. Úgyhogy igen, ez egy olyan előadás, egy Dave Simpson nevű pasas írta, aki illetve az előadás arról szól, hogy a darab arról szól, hogy 6 nő találkozik egy rúttánc tanfolyamon, és 6 féle sorsot cipelnek magukkal, és aztán mindenféle konfliktusok és bonyodalmak következnek, és a végén természetesen egy feloldozás van. Sok-sok szép pillanattal, tánccal, dallal, és hát rúttánccal. Úgyhogy én 49 évesen elkezdtem eljárni rúttánc edzésekre, ahhoz, hogy elkezdhessük egyáltalán a próba folyamatot.
1: Állítólag, aki rúgtáncolni tanul, az elég sok égzöld foltot összeszed a testét.
2: Ez így van. Eleinte nem volt ez olyan egyértelmű, de ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon kemény sport.
1: Aha. Azt csinálod még, vagy pont elég volt belőle? Mármint, hogy
2: csinálnám, ha lenne rá lehetőségem. Aha. Egy tüneményes edző lányunk volt, és mindig megbeszéljük Fekete Lindával, aki többek között játszik ebben az előadásban, ő rendszeresen jár hozzá, hogy én is fogok csatlakozni, aztán valahogy mindig elódázom a dolgot, de nagyon szeretem csinálni. Tehát ezek ilyen hihetetlen pluszok, és azt szokták mondani, hogy az 50 éves nők, én ugye elmúltam 50, elkezdenek elhalványulni, eltűnni, hát rám ez egyáltalán nem jellemző, mert az 50. szülinapomon például az egyetemi padban köszöntöttek a barátnőim és a barátaim, az osztálytársaim, mert én beiratkoztam aztán az egyetemre is még így.
1: Melyik egyetemre vissza?
2: Az SFR-re, színházművészeti tanár leszek, most fogom védeni a diplomámat júniusban.
1: Ó, hát akkor mindjárt meg lesz a második, ezek szerint már, mint a diplomám.
2: Igen, igen.
1: És akkor majd lejátszod az előadást, nem tudom, este 7-től 10-ig, aztán másnap...
2: egy kicsit, aztán megyek tanítani.
1: Reggel 8-kor megyünk.
2: Igen. Ha minden jól megy, ezen vagyunk rajta. Úgyhogy igen, erősítek mindenkit, aki megújulni kíván.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hauman Petra, színésznő. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Hauman Petra színésznő ül velem szemben a stúdióban, a magyar rútáncosok egyik legnagyobb hőse. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen.
1: Hát azért mondtam, ugye, mert van egy előadásom Esztelen igazság, a Lilion produkcióval csináljátok
2: is. Kokas Piroskával többek között, és Fekete Lindával, és Gyebnár Csekkával, és Nyertes Zsuzsával, de csodálatos kolléganőkkel.
1: Na és akkor folytassuk azon a vonalon, most átugnunk egy másik helyre, ahol van egy olyan előadás, aminek az a címe, hogy Apád füle.
2: Igen, az Apád füle az az Orfeumban a fiú verziója annak az előadásnak, amit mi játszunk, lányok, Kisfalvi Kriszta, Oszter Alexandra, Horváth Lili és én, és ennek a címe Anyád kínja. Ezt most októberben lesz 10 éve, hogy bemutattuk Talos Rita rendezésében, és ez egy formabontó előadás volt igazából. Azt hiszem, hogy ráadásul egy egészen új műfajt is jelentett, mert az alcíme az volt számunkra, hogy az anyaságról kendőzetlenül, és valóban erről szólt a, ez nem egy megírt darab, ez egy úgy megírt darab, jobban mondva, hogy nem egy ember írta, hanem ez valódi vélemények, cikkek, blogbejegyzések és elmondások, sztorik alapján íródott meg, és valóban az anyaságról képmutatás nélkül, és egy olyan revelatív élményt nyújtunk azóta is, 10 éve, azért ahhoz jónak kell lennie, hogy 10 évig menjen egy ilyen előadás, amire mondhatom, hogy mindig teltházas. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy ajándék az élettől, és hát tájolunk vele, és járjuk az országot, és többek között most már második alkalommal jutunk el Palóznakra, vele, ahol ez a műfaj, amit a Sziklai Ildi talált ki, ez a Vacsora Színház, ez régi időknek a jövedéke igazából, mert az Orfeumban ez egy nagyon jól működő dolog, hogy lemegy az első felvonás, előtte kapnak vacsorát a nézők, lemegy az első felvonás, közben nincs étkezés, szünetben kapnak finom desszertet, és lemegy a második felvonás. Tehát egy olyan komplett élményt kapnak, amit azt hiszem, hogy sehol máshol. És ezt a Sziklai Ildi kitalálta, hogy ez menjen le Palóznakra, ahol nagyon kellemes millióban, fák alatt, csillagos ég alatt, szabad téren tudjuk csinálni ezt az előadást, és ott is van vacsora, és nagyon finom borok vannak, és az egész egy nagyon kellemes, jó élmény. Nekünk is, mi is nagyon szeretjük.
1: Valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt mondtad, hogy nyáron el kellett menni egy hónapra dolgozni, igen, és mondtad, hogy voltál a Tűzoltó utcai gyereklinikán, igen, és akkor mondták a szülők, hogy akkor most már elindulsz-e végre ezen az úton, és mondtad, hogy nem ebből tanulok. Hogyha arról beszélünk, hogy anyád kínja, igen, előadás, ez is megélt élmények, csak nem kellett elmenni hozzá dolgozni, hiszen azért...
2: Ezt kaptuk, igen, ezt mindannyian anyák vagyunk, többszörös anyák, Lilia az élharc 3 gyerekkel, nekem 2 van, Szandrának 1, Kisfalvi Krisztának is 1 kisfia van, és hát amikor már próbáltuk, már akkor rengetegszer csaptunk a homlokunkra, hogy úristen, ez velem is ugyanez történt, és ugyanígy, és ugyanúgy megszenvedtem, és de jó, hogy beszélünk róla, és előadás közben is halljuk a visszajelzést a nézők közül, amikor hihetetlen megkönnyebbüléssel nevetnek föl a nők, mert a kismamaságnak az az egyik legnagyobb nehézsége alapvetően, hogy az ember annyira elmagányosodik benne, és azt hiszi, hogy ő béna, hogy ő tehetségtelen anya, és aztán rájön, hogy nem, ezzel mindenki megküzd, csak erről nem volt illendő beszélni, de mi beszélünk hangosan és érthetően.
1: Arról beszéltünk, hogy anyád kínja, meg arról beszéltünk, hogy a Lilion produkcióban is van, igen, 2 szereped, ezen kívül mi az, ami még most, és a szinkront leszámítva, mi az, ami még most Petra életében, az életedben?
2: Az egyetemen kívül és a gyerekeimen kívül, igen. Van egy nagy-nagy kedvencem, azt a kisebbik lányom születése előtt 2010-ben mutattuk be, Karinti önálló est, az a címe, hogy Karinti Ráda, és ezzel én járom az országot. Ez egy 1 órás irodalmi est gyakorlatilag, amit Gyulai Eszter dramaturg barátnőmmel írtunk. karinti művekből kizárólag, illetve Harmos Ilonka, aki tudja, Kosztolányi Dezsőné más néven, könyvéből, amiből életrajzi elemeket emeltünk át, és így gyúrmáztunk össze egy ilyen, szerintem nagyon átfogó, nagyon komplexnek mondható kis látleletet Karintiról.
1: Lassan vége az évadnak. Mentek majd Palóznakra, lesznek mindenféle előadások. A Karintiráda az nyáron megy valamerre, egyébként jut
2: a szembe. Ha hívják, megy.
1: Igen. Na de, akkor kicsit nézzünk előre. Szeptember, október, stb. Stb. Augusztus vége kezdődik majd az új évad. Igen. Valamit látsz a következő évad?
2: Két produkciót látok, ha minden jól megy. Az egyik az még nem publikus, a Lilion produkcióval, de az Orfeumban már íródik az Anyád kínja következő része, ami ebben a pillanatban a komiszkamaszok vagy kamaszkomiszok munkacímet viseli, és Gévai Júli írja éppen vadul, és eljött megnézni bennünket az Anyád kínjában, és sokat beszélgettünk, és megérett a helyzet arra, hogy most már ebből a kismamás témakörből mi kilépjünk, és hát átlépjünk a még összetettebb, még bonyolultabb kamasznevelős időszakot kibontani.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az legyen az, hogy beszéltünk sokat valamikor egy szűk órával ezelőtt arról, hogy a szülők mit szóltak ahhoz, hogy te ezen a pályán szeretnél elindulni. Uh-huh. Ezt most vigyük tovább, ezt a gondolatot, hogy Hauma Petra mit szól hozzá, vagy mit szólna hozzá, hogyha a gyerkőt csak közül valaki azt mondja.
2: Ez nem feltételes mód, mind a két lányom erre a pályára szánja magát. A nagylányom ezekben a pillanatokban felvételizik. Kaposvárra is, meg az SFR-re is. Prózai színész szakra, és neki van egy nagyon erős táncos vénája is, úgy, mint koreográfia, és úgy, mint mozgásszínház, fizikai színház. A kislányom pedig most nyert felvételt a Kodály Zoltán gimnáziumban, ahol drámatagozatos lesz. Ez volt az első és legfontosabb szempont, hogy olyan suliba mehessen.
1: Azt említetted, hogy amikor te készültél a versekkel, meg a monológokkal, akkor azt mondtad, hogy apa, te nekem nem segítesz, igen, és megkerested a legjobb, igen, barátját. A gyerkőc, aki most felvételizik, az idősebbik lánya, a színház és filmművészetére, azt mondta, hogy anya, te nekem ne segíts, majd a Máté segít?
2: Én fel se ajánlottam neki, hogy segítek, mert ő egy olyan erős, öntudatos lány, ilyennek született, hogy nem is kérte az én segítségemet, és én ezt rá is bíztam. Tehát ő egy tényleg nagyon önálló lelkületű lány, és nagyon szépen halad is. És ő nagyon szeret egyedül dönteni, és én ezt respektálom. Természetesen, ha bármit meg akarnak mutatni, vagy bármit kérdezni akarnak, arra abszolút és azonnal nyitott vagyok.
1: Utolsó kérdés a végére. Ez pedig legyen az, hogy az elmúlt szűk egy órában arról beszéltünk, hogy szakma, színház, előadások, filmek, sorozatok, szinkron, stb. Stb. Igen. Ezen kívül van bármi más, ahol van Petra életében?
2: Nincs. Nincs. Azt hiszem, hogy ez az életem.
1: Horgászni, tehát, aki nem színész, jársz,
2: már reggel, tehát, hogy a színésznők már reggel tudják, hogy milyen előadás lesz este, milyen bugyit kell húzni. Tehát, hogy ez gyerekkorom óta ez fedi át az egész életemet, és imádom, és nem tudnék nélküle élni, azt hiszem.
1: Jó, utolsó utáni kérdés most már a végére. Az elmúlt sok-sok évben, amióta színpadon állsz különböző helyeken, blackout volt, ott állsz a színpad kellős közepén, úristen, mi a következő?
2: Hogyne, hát hogyne. Szerintem, aki színész, és azt mondja, hogy ilyen nem volt, az hazudik. Hogyne, igen. És az esetek többségében vagy önerőből, vagy az imádott és segítőkész kollégák segítségével, de kimásztunk belőle, és aztán ezek sztorivá válnak, és színészbüfében, vagy egyéb társaságban már igazából csak valami szórakoztató etappá, de tényleg csak egy ilyen lepuhul, egy ilyen viccé. Akkor nem vicces, hát akkor fut az ember hátán a verejték.
1: Petra, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos meleg idő, holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Megindult a forgalom Kelenföldön.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Zalacsány keleti határában a 76-os főúton a 27-es kilométernél összeütközött egy motoros és egy személyautó. Félpályás lezárás van érvényben. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmártonnál csomópontot építenek. A 60-as és a 62-es kilométer között napközben mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külsőt lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a holnapi kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csak nem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, hogy a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni. Átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának, és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. Ezt mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése. Kora este megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófavédelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, eső nem lesz. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni. Létezik már 25 éve egy olyan innovatív, újító, új utakat kereső társulat, amire nem csak a magyar színházi, hanem a külföldi színházi élet is figyel. Ez a társulat a Maladipe, és az alapító igazgató Balázs Zoltán már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Ahó, én is köszönöm a meghívást.
1: Na, csapjunk bele gyorsan ennek az egész 25 évnek, negyed századnak az ecsetelésébe. Így indultatok el, hogy akkor új utakat keresünk. A hagyományos keretek nekünk túl feszítőek, talán fogalmazzak így.
2: Nem így indultunk el. Nem, eszünkbe nem jutott új utakat keresni. Egyszerűen csak jártuk a magunk útját, aztán kiderült, hogy ez új vagy más, és hát beleszerettek a közönség tagjai, beleszeretett a szakma, itthon és külföldön, ahogy említetted, úgyhogy egyszerűen egy idő után már kötelezett minket azt, hogy progresszíven, előremutatóan és bátran, szabadon, ahogy javasoltuk az első két előadásunkkal, folytassuk az utazást, az utunkat, és hát ennek kapcsán aztán eljutottunk ide 25. év kellős közepébe, ami igazából 50, mert annyi dolgoztunk, és olyan elképesztő energiát és szenvedélyt fektettünk ebbe a 25 évbe, hogy ez jóval meghaladtuk ezt a 25 évnyi objektív időt, úgyhogy a szubjektív az tetemes.
1: 2001-ben alakult, azt mondtad, hogy nem kerestetek új utakat, viszont ennek ellenére megtaláltátok már az első előadással, a bemutatással, a színpadon lévő színészekkel, az új társulat, vagy ad-hoc társulat létrehozásával. A színjátszásban is, mint minden másban, a gasztronómiában, az öltözködésben, stb. Vannak trendek. 2001-ben azért nagyon más volt még a trend a színjátszásban. Abba a trendbe ti nem nagyon fértetek bele. Az neked volt valami víziót, hogy akkor te nem szeretnéd azokat a kliséket színpadra állítani, ami akkor éppen megy, vagy hogy volt ez akkor?
2: Mi soha semmilyen trendbe nem fértünk be, mert nem utánoztuk, nem kerestük, és nem akartunk igazodni a trendekhez. Ez valószínű szegény színészeknek, az épp aktuális csapatról beszélek mindig, mint szegény színészek, persze semmi bajuk nem volt, mert fantasztikus közegben, nagyon jó társaságban, előremutató szerzők műveivel, és hát nagyon bátor, szabad fogalmazásmóddal volt dolguk, de alapvetően belőlem fakadt mindez. Azért mondom, hogy szegények, mert ezt kapták, ez jutott nekik, hogy velem hozta össze a sors őket, de én Bob Wilsontól azt tanultam, az egyik mesteremtől, hogy nincs olyan, hogy a rendezőnek majd 10 év múlva megjön a hangja, meg ott lesz a névjegykártyája. Ha nincs az első munkájánál, akkor utána lehet várni, ez nem fog bekopogni az ajtón, vagy nem kerül az asztalára. Szóval én elég gyorsan megmutattam, hogy hogy látom a világot, magam körül, magamban, magam által, ezért a formatartalmi egységek kapcsolódásait én nagyon fontosnak tartottam. Persze mindig abból dolgoztam, ami körbebe. Tehát, hogyha cigányművészekkel volt alkalmam ad-hoc jellegű előadást készíteni, akkor abból táplálkoztam, amit az ő személyiségük, kultúrájuk, tudásuk ajánlott, és a többi. De ez felszabadító jelleggel hatott rám, mert így nem kellett önismételjek. Így mindig egy újabb és újabb kalandban, mindig egy újabb és újabb szigeten találtam önmagamat. Ezért nagyon fontos volt, hogy alkalmazkodjak az adott térhez, az adott koncepciót, úgy dolgozzam ki, hogy a szerző világa mutatkozzon meg, de mégiscsak a rendezői szándékokkal, meg azon színészek személyiségére épüljön, egyéniségére, akikkel épp alkalmam volt dolgozni. Szóval elég bátran, pofátlanul, szabadon szárnyaltunk, és hát remélem, hogy mai napig maradt, mert nem szeretnék ilyen korszakokat létrehozni, hogy 10 évig ugyanazt csinálom, mert azt már mindenki megtanulta, tudja, és akkor garanciális.
1: Csomó kérdés fölmerül benne az iménti mondatait kapcsán. Az első az, hogy 2001-ben azt mondtad, hogy mégis a rendező szemén keresztül kell színpadra állítani a megfelelő vonalakat figyelembe véve, legyen az akár a színész személye, legyen az akár a darabnak a mondani valója, stb. Korábban te azért nagyon sok helyen megfordultál, mint színész, mint nem tudom, rendező, stb. Mielőtt létrejött a Maladipe Színház. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit te korábban csináltál vagy kaptál, akkor egyébként azok az attitűdök, vagy azok a látásmódok, gondolatok, azok a te korábbi vágyaidat nem elégítették ki?
2: Dehogy is nem, nem. Nekem a pillanatban feloldódni hatalmas élvezet, szóval én igazából, amikor a Hamletet játszottam, most nem fogok róla beszélni, mert mi már erről egy külön műsorban hosszan beszélgettünk, de a Hamlet azért volt mérföldkő, mert ott mindazt tudtam ötvözni, ami Tim Carroll által, a rendező által úgy lett megfogalmazva, hogy szüksége van arra a színészi énemként, hogy a pillanatban jelen tudjak lenni, de tudjak tervezni 10-15-20 lépéssel előre, a rendezői személyiségemmel. És ez a kettőség, ez valószínű már gyerekkorom óta megvan, egyfelől látom magam kívülről, másfelől, meg hát nagyon könnyen bele tudok fejest ugrani az adott játékba, vagy feladatba, vagy találkozásba. Szerintem ez egy ilyen furcsa, kaleidoszkópszerű, vagy csiki-csuki személyiség, amelyik állandóan máshonnan szemléli önmagát, meg a világot önmaga körül.
1: Nekem is vannak ilyen pillanataim, és akkor erre vonatkozik a következő kérdés. Ez könnyebbség és nehézség is egyébként szerintem, és persze javíts ki a tévedek, hogyha benne vagy egy helyzetben, éppen egy rendezői szerepben, és próbálod irányítani a színészeidet, hogy akkor ezt most nem tudom, így szeretném látni, úgy csinál, stb. És hogyha ebben a pillanatban kívülről látod magad, akkor mintha az a vonal, az a személyiség kicsit háttérbe szorulna, aki éppen mondja, hogy mit szeretne az ember. De ugyanakkor jó is, hogyha látod magad kívülről, mert megvan az azonnali visszacsatolás.
2: Nézd, rendezővé érni azt jelenti, hogy megtanulsz ülni, és úgy fogalmazni, hogy nem megmutasd a színésznek, hanem hogy érd el nála, vagy ő érje el a partnerénél azt, hogy magyarul rávezeted, olyan instrukciót, olyan eszenciálisan tudsz megfogalmazni, hogy már nem kell hozzá pattogni, meg a színészi énednek állandóan, mint egy ilyen bohócnak ott szerepelni, hanem bízol abban, hogy a kimondott szó, a jól elhelyezett közös szótár, ami a próbákat meg kell, hogy előzze, elég hivatkozási felületet jelent ahhoz, hogy mi értsük egymást, és ő aszerint tudja építeni a szerepalakot. Ehhez persze az kell, hogy ne elhasználjuk, kihasználjuk egymás idejét, energiáját, idegrendszerét, hanem tisztelettel azt az időt felkészülten az ügy érdekében próbáljuk meg közös nevezőként megnevezni.
1: Ez azt jelenti, hogy Balázs Zoltán, mint rendező, nem tiszta instrukciókat, konkrét instrukciókat ad a színészeinek, hogy akkor most nem tudom, a bal szemed sarkában szeretnék egy könycseppet látni, hanem az, hogy emlékszel arra a 2006-os előadásra, amikor nem tudom melyik jelenetben mitől. Na, ha valami hasonló lenne...
2: Nem. Ez csak azzal a színésszel tudod megbeszélni, akinek volt 2006-os élménye velem, akinek nem, annak nem tudom azt mondani, hogy 2006-ban Orosz Ákos vagy Lendvácki Zoltán játszott, azzal ezt nem tudom. Meg nem is szeretném, mert ő különböző korszak, különböző művészei, más-más előélettel. Én épp az ellenkezőjét próbáltam elmondani, hogy nagyon tisztán kell fogalmaznod, nagyon eszenciálisan, lényegre törően, célba illik dobni az adott instrukcióval. Tehát, hogy irányba kell tenned a művész törekvéseit, és akkor ő már erre különböző megoldásokat fog ajánlani. Ezért mondtam, hogy nem jó, ha kihasználjuk a művészt, ezt személyes tapasztalatként is mondom, mint színész. Nem szerettem egy idő után, amikor én fejest ugorba egy-egy jelenetbe improvizáltam, és amikor 26-27 változat után megkérdeztem, hogy mégis honnan megyünk tovább, azt mondták, hogy mindegyik tetszik, nem tudja a rendező. Hát akkor azt mondtam, hogy legalább a 3-as nevez meg, vagy a 9-es, hogy tudjam, hogy onnan megyünk. Szóval ez parttalan, nagyon jó pofa, meg helyes, meg időtöltésnek szuper, de nem vezet előre, és nem ötvözi mindazt, amit az ember tud, meg tudhat.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladi PEP társulat alapító igazgatója, az idén 25 éves színházi társulat alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idén negyedszázados 25 éves Maladi Petársulat alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Hello, sziasztok.
2: Most innen Budapestről, a környékről valahonnan, vagy külföldről érkeztél tegnap előtt, járod folyamatosan a világot, mindenféle rendezői feladataid vannak mindenhol.
3: Mit tudok én ezt hozzátenni, mindent összefoglaltál, igen, jövök, megyek, cikázok ide, oda, igen.
2: A legutóbbi hol volt egyébként külföldön?
3: Koszovóban.
2: Mit rendeztél?
3: Az Emberteleneket, amit most lehet majd látni két nap múlva a Metrin Művészeti Központban, Bánkon.
2: Arról majd a későbbiekben beszélünk, hogy megalakult ez a bizonyos központ, és hogy milyen terveitek vannak a jövőre, miket szeretnétek még odavinni. Viszont térjünk vissza a rendezői koncepcióhoz. Még számtalan darabot tettél föl a színpadra, vagy a saját társulatoddal, vagy külföldön, vagy más társulatokkal, mindenféle operettszínházban is volt rendezésed. Na, de hogy a rendezői koncepció, említetted, hogy nagyon sok mindenből áll össze. De mégis nyilván a rendezőn kell ezt átfolyatni. Mi az alapvető? Mi a kiindulási pont? Honnan indul ez ki, hogy elolvasod a művet, és onnantól már látod, vagy tudod, hogy kik állnak majd a színpadon, és hogy ők mire képesek, és hogy mit szeretnének, vagy a helyszellembe bemész, körbenézel, hú, hát itt már látom, hogy majd balról kettőből fog bejönni. Szóval hogy alakul ez?
3: Szerintem megint mindent összefoglaltál, szóval fordítsuk meg a szerepeket, én kérdezek, te válaszolsz, nagyon jól látod, ezt mind látni kell, vagy illik, vagy legalábbis én látom. Az az igazság, hogy Bob Wilsont említettem, ő is azon szerencsés rendezők közé tartozott, illetve hát én szerényen hozzá hasonlítva magam is ide tartozom, akik látják azonnal térben az adott darabot. Ha nem látom a térben, akkor nem látom az alakok, a személyek viszonylatait, nem tudom a dinamikáját megfogalmazni, és hát ez szépen lassan egymást megírva egy kibomló történetté változik. Természetesen, amikor a próbát majd elindítom, akkor nagyon érzékenyen próbálok reagálni a mindenféle ajánlatra, de csak az adott konstrukción rendszeren belül, mert a rendszer maga tartja össze, egységesíti, és azon belül engedi meg a színészeknek a személyes variációk megfogalmazását, de egy ügy, egy cél, egy konkrét szándék, egy gondolat mentén, szóval a gondolat van először, és amikor a gondolat elkezdi az egészet működésbe hozni, akkor szépen hozzá simulnak a különféle gesztusok, ötletek, szándékok, érzelmek.
2: Még egy kérdés a rendezői attitűdhöz, aztán utána foglalkozunk majd az elmúlt 25 év vendégművészeivel, vagy társulati tagjaival, hogyha fogalmazhatok így. Balázs Zoltán olyan típusú rendező, aki leül a nézőtérre, vagy nem tudom, a radiátorra, a sötétben, és akkor elmondja, hogy mit szeretne látni. Vagy olyan típusú rendező, aki néha felszalad a színpadra és megmutatja, hogy akkor valami ilyesmire gondolta.
3: Olyan típusú rendező, hogyha kell, megállítja az előadást, mert nem azt látja, aminek ott kéne lennie, és akkor ezt leleplezi, tehát nem probléma, hogy éppen megállt, mert hát nem afelé tart az esemény, amit megbeszéltünk, szerettünk volna, szóval újra tervezzük a dolgot a nézők szeme láttára. Ezt a nézők imádják különben, mert beavatottá válnak, és úgy érzik, hogy itt valamiféle igazságkeresés van, ami elementáris élmény próbálja formálni ezt a találkozást, és ettől még személyesebbé válik a kapcsolódási lehetőségük. Szóval, hogy én például ilyeneket bátran és sokszor alkalmaztam magammal is, meg a társulatommal is, de voltak olyan művészek, akik megtanulták ezt a helyzetet kezelni, vagy hozzáadni, hozzájárulni a saját maguk múltjával, tudásával, tehetségével. Szóval ez egy képlékeny, rugalmas fogalmazásmód, amiben belefér az, hogy nagyon kötött, és ugyanakkor rendkívül szabad az az adott forma, tartalom, amivel épp foglalkozunk.
2: Orosz Ákos nevét említetted valamikor egy jó, nem tudom, 10 perccel ezelőtt, aki szintén volt nálatok vendégművészként.
3: Nem, ő tag volt.
2: Tag volt nálatok?
3: Nagyon, ő gyakorlatilag az egyetem elvégzése után a Maladipe színművésze lett, és hosszú évekig ott volt tag.
2: Viszont játszott veletek, és akkor most a legnagyobbat említem, a Törőcsik Mari is megfordult nálatok, a Tompos Kátya is ott volt, Horányi Julival is voltatok, számtalan művész, a művészet különböző területeiről az elmúlt 25 évben fölföltünk nálatok.
3: Így van, Ladányi Andrea, Béres Ilona, Blasek Gyöngyi, Kuna Károly, Zsótér Sándor, szóval nagyon komoly a névsor. Azt gondolom, hogy pont amit említettem, hogy ők olyan alkotó egyéniségek, olyan szenvedéllyel átitatott, fantasztikus, csodálatos, ragadozó lények, akik ha vérszagot éreznek, akkor mennek, és mi vérszagot képviseltünk, szóval úgy tudták, hogy ott ilyen kényelmesen legelészni nem fognak a Maladipe mezején, szóval, hogy gondolat van, szándék van, ok van és cél van abban, hogy őket kértük vettük föl, őket emeltük be a közös játékba, vagy ők emeltek minket a maguk hold udvarába, vagy aurájába be. Ezek nagyvonalú gesztusok, ezek maradandó örökérvényű találkozások, amelyeket a hűség fog össze, mert ők hűségesek, ők nem felejtik el ezeknek a találkozásoknak a jelentőségét, ezeket őrzik, mondják, említik, és valahogy ez még inkább arra kényszeríti az embert, hogy az igény szintje magasabbra, egyre magasabbra tolódjon ki, és csak a lényegről, csak arról, amire szükséges, arról beszéljünk.
2: A vendégművészek, a legnagyobbak nyilván úgy kerültek be hozzátok, hogy akkor kitaláltad, hogy mit szeretnél fölvinni, és akkor utána megkerested, hogy esetleg lenne kedve, ideje, stb. Hozzá. Olyan volt-e az elmúlt 25 évben, hiszen nektek azért híretek van színházi berkeken belül, alternatív és nem alternatív, hogyha egyáltalán létezik még ilyen megkülönböztetés. Szóval olyan volt az elmúlt 25 évben, hogy valaki jött, hogy Zoli, esetleg, hogyha úgy van, akkor én szívesen játszanék nálatok egyet.
3: Volt, van, valószínű lesz. Igen, igen, név nélkül teljesen mindegy, hogy kicsodák, meg honnan, meg miért, de igen, van törekvés, hiszen egy jó ízlésű művész, aki szeretne fejlődni, aki nem szeretné önmagát ismételni, ahogy kezdtem a beszélgetést veled, én is említettem, hogy ezt a fajta veszélyt megpróbáltuk időben kicselezni, ők is ki szeretnék ezt cselezni, ezért azt mondják, hogy hú, úgy érzem, hogy itt valami mással, valami progresszívebbel találkoznék, ami próbára teszi az eddigi tudásomat, valamit beemel, amit nem tudtam pallérozni, és bizalom. Ez egy olyan nagyvonalú gesztus, amit nem az ember megbecsül, és nem visszaél bele, hanem él bele, és megpróbálja előnyösen használni. Persze meg kell várni a megfelelő pillanatot. Például Kútvölgyi Erzsébet, akiről nem beszéltünk, de hát életem egyik legnagyobb találkozását vele élhettem át, aki látta a Bolondok iskoláját 25 éve. Az kénészín színházban, és állítólag már azon törte a fejét, hogy ott hagyja a pályát, a Big Színházat, már nem úgy alakultak a dolgok, vagy úgy elvékonyodtak, mint a macskafarka körülötte a mindenféle törekvések, és Káli Dartur, aki szintén tag volt a Maladipében, sőt alapító, meghívta, gyere Elzsike, gyere, nem, de mikor éjfélkor kezdődik, hát éjfélkor kezdődik, akkor tudjuk egyeztetni, hát megérkezett éjfél előtt pár perccel Erzsébet, szóltunk neki, én kimentem, egy ilyen őrült fickó mondta ki, de még várjanak fél órát, nem lehet bevenni, nem tudom, ez voltam én, hát várt még fél órát, erre bejött, és azt mondta, lehet, hogy ilyen merev padokon kell ülni, Jézusom, és azt mondta, hogy ahogy elindult az előadás, azt mondta, hogy Istenem, de szeretnék köztetek lenni, hát ez a színház lényege. És akkor mi ott megbeszéltük, hogy milyen jó lenne együtt dolgozni, de gyakorlatilag 12 évet kellett várni, hogy a Dada Kabaréba később elhívassam Lenint eljátszani magát. Szóval, hogy vannak ilyen türelmi zónák, ahol az ember megpróbálja a legmegfelelőbb alakkal, ajándékkal, szereppel viszonozni azt a kitartást, amit egy adott művész, jelen esetben Erzsébet képvisel.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a 2001-ben, vagyis 25 évvel ezelőtt létrejött társulat. A Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Hello, sziasztok.
2: Nagyon sok előadás fűződik a nevedhez, a nevetekhez az elmúlt 25 évben, és nincs megállás. Most kifejezetten nem öltönyben jöttél, de egy öltönyhöz lesz majd közöttök nem sokára.
3: Húha, nehéz kapcsolódni ilyen vagányul fölvezetett. Igen, az Öltöny című jazz operát fogom lassan bemutatni, mármint nem én egyedül, hanem azokkal a csodálatos alkotókkal és művészekkel, akik ezt életre kelték. Szintén a Metrim Művészeti Központtal együttműködve ott lesz a bemutató is június 26-án. Kovács Adrián írja a zenéjét, Radnai Csilla, Bányai Kelemen Barna és Fehér Ferenc a főszereplők, és hát egy öttagú zenekar húzza a talpalávalót idézőjelbe, de egy nagyon érdekes, megint szokatlan kombináció, a jazz és az opera ötvözete fogja egybe ezt a rendkívül kényes témát, mert egy családon belüli erőszakról, eluralkodó domináns szándékról szól, ami régen a Kentemba afrikai, dél-afrikai szerző művéről beszélve az apartheid kapcsán merült föl. Aha. És hát mai napig hosszú az árnyéka, mint régi bűnnek, és hát ezt Peter Brook rendezte egyedül Európában, eltelt közel 30 év, amikor én most ezt lehetőséget kapva újra színpadra álmodhatom, remélem nem akármilyen megoldásokkal, nem akármilyen körülmények között.
2: Jazz opera, ez a műfaja neki. Ami azt jelenti, hogy akkor ebben szöveg nem sok van, mármint hogy prózai szöveg, csak dalok.
3: Minimális prózai szöveg van, inkább ének, beszéd, vagy dalok, vagy hát őrületes áriák, mind a jazz, mind az opera szempontjából. Szóval egy ilyen modern kékszakálú, hogyha műfajt kéne, vagy témát, vagy irányt adnom neki, de ravasz, furcsa, elég eklektikus, és mégis nagyon összetartó ízléssel.
2: Van még nagyon sok időben mutatóig, vagy nincs. Jövő hónap végén, június 29-én azt említetted, lesz a bemutató. Hogy álltok vele?
3: Pont úgy állunk, ahogy állni kell. Szóval mohón tanulnak a művészek, nem is nagyon tudnak más csinálni. Ráadásul angolul énekelnek, beszélnek, szóval az angol nyelvben.
2: Ó, nincs benne magyar?
3: Nem, magyar nyelvet nem használunk, viszont bantut használunk. Ugye, aki velem már dolgozott, meg sem lepődik, tehát Béres Ilona visszafelé beszélt itt bantu nyelven kell, vagy latinul, tehát mit ismernek, mindenki tudja már ritmus nyelvet. Busman, itt épp bantul, mert a dél-afrikai kultúrából azért merítkezik ez a mű, meg maga az előadás is. Radnai Csillának nagyon jól áll, meg kell mondanom, a bantu nyelv, tegnap hallottam, hogy hogyan ejtik ki, rendkívül játékos, csintalan, szelleves. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges érzéki élményé tud ez formálódni.
2: Szóval nem sokára az Öltöny a színpadon, és mint ahogy említetted, a bemutató helyszíne is különleges. Ez egy vadi új helyszín egyébként, hát vadi új, egy fél évvel, egy évvel ezelőtt jött létre. Egyszer csak megtaláltak téged, hogy mi lenne, hogyha te lennél ott a kulturális, nem tudom, attasé, talán fogalmazza ki.
3: Ú, de szép, művészeti vezető.
2: Igen. Metrin Központ. Mit tudjunk erről a vadi új épületről és kult helyszínről?
3: Hát egy merész vállalkozás, egy nagyszerű házaspár, egy csodálatos, motivált, őrült házaspár álmodta meg, hozta létre, ők nem csak álmodozók, hanem teremtők is, szóval benne van idegrendszerük, munkájuk, idejük, vágyuk, álmaik, és hát megpróbálták olyan csapat kezébe adni, vagy legalábbis megbízni ebben a csapatban, akik meg tudják hosszabbítani az álmaikat, és egy koncepciózus őrült fickót találtak a személyemben, aki már ismerős volt számukra, szóval nem nulláról indultunk, de Béres Ilonának és Ilonának a férjének, Rónai Tamásnak köszönhetően különösen szorosabbra fűztük ezt a kapcsolatot, volt keresztanyja, keresztapja ennek a projektnek, és hát így egy ilyen őrületes merész vállalkozásként gyakorlatilag másfél éve nemzetközi programokkal szépen dúsítva megnyitottuk, és hát szárnyal azt hiszem, mert rendkívül izgalmas egyedi eseményeknek a színhelye, tehát a zenétől, a színházon keresztül a képzőművészetig, a táncelőadások, a performance, mindennek helye van, egy gyönyörű épület, technikailag nagyon magas színvonalon ellátva, elképesztő környezetben, a Bánki tó partján.
2: Pont erre rákérdeztem volna, vagy emlegettem volna, hogy az épületnek a kinézete, ennek a bizonyos központnak az épülete azért vizuálisan, megjelenésben is eléggé, mondjuk úgy, hogy ultrakonstruktív, tehát hogy nem egy klasszikus színházi épületet kell elképzelni. Színek, gerendák, formák, fények.
3: Minimalista.
2: Igen.
3: Nagyon ízléses, nagyon egyedi.
2: Amikor betetted a lábad oda, akkor láttad már benne az előadásokat, említetted, hogy a rendezői koncepció bemész, és akkor már tudod, hogy mit szeretnél. Amikor betetted oda a lábad, és láttad az előadótermet, a színpadot, a nézőteret, akkor tudtad, hogy a következő évben mi kerül egy színpadra?
3: Sajnos igen. Sajnos igen, mert bár Julikáik nagyvonalúak, mármint Julika és Ferenc, a házaspárról beszélek, de azért időnként megáll bennük az ütő, hogy ezt most ide hogy fogjuk? Hát így, meg így fogjuk, és akkor jön az átrendezés, átszervezés, de rendkívül nyitottak, nagyon motiváltak, és hát igazi játszótársak, alkotó és kreatív partnerek, úgyhogy velük nagyon könnyű. Azt gondolom, hogy eddig minden igazolt a mi szándékainkat, de azért meg tudjuk egymást lepni, különösen én ezekkel, meg a kreatív producerem, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős személy is, Huszár Szilvő egy-egy ötletünkkel, de soha nem mondják, hogy nem, hanem hát akkor építsük föl, nézzük, megpróbáljuk ki. A függesztési lehetőség nem olyan tetemes, úgyhogy a cirkusz meg egyéb műfajok még egyelőre nem tudták megmutatni magukat, de hát akkor máshogyan pótoljuk. Úgyhogy egy folyamatos mozgásban lévő, előremutató, rendkívül exkluzív, ezt a szót tudom használni minden szempontból, de nem elit és magas művészet, ami nem érthető vagy nem elérhető az igényes hétköznapi nézőnek. Nagyon fontos, hogy több generációt szeretnénk megszólítani, mint ahogy sikerült is, a külföldieket is, ugye, mert angol nyelven, vagy felirattal, vagy akár maga az előadás így zajlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy a mozgás körülötte, meg egyre nagyobb a figyelem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán. Rendező, egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Zoltán, rendező, a Maladipe alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk az A38-on, hello!
2: Ha-ho.
1: Beszéltünk a Metrin központról, beszéltünk a Maladipe elmúlt 25 évéről, maradjunk még egy kérdés erejéig a bánkon létrejött kulturális intézménynél, ahol neked már megvannak a vízióid, a függesztéssel még kis gondok vannak, azt mondtad, Superman még nem tud berepülni, viszont hát Bánk az kicsivel távolabb van szerintem az ő művészetétől, nem tudom, hogy hallott-e életében egyáltalán valaha róla, Louis Armstrong. Azért hozom be Louis Armstrongot, mert hogy bizonyos jazz megmozdulásokat is szeretnétek oda.
3: Hát nem csak, hogy szeretnénk, hanem itt hagyománya van, szintén a karacsházas pár alapította és hozta létre a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivált 16 éve. Ez lesz a 17. év. Ráadásul Louis Armstrong majdnem hallott róla, hiszen Csík Gusztáv állandó vendég, nagyon jó barátja a Ferencéknek, most már nekem is, illetve a Metrinnek, és hát azért ő nagyon sok Louis Armstronghoz hasonló művésszel játszhatott és játszott együtt, úgyhogy van kapcsolódás. Nagyon fontos tényező a jazz maga ebben a közegben, mert mindazt leképezi, igazából színházilag a visszacsatolhatók, ami a lényege a művészetnek, hogy mozgásban van, hogy variációk születnek, hogy van egy tiszta dallam, de annak különböző amplitudói, különböző megnyilvánulásai ragadják magukhoz a néző figyelmét. Aznap este, meg egy hét múlva, meg két év múlva. Szóval azt gondolom, hogy a jazz pontosan megfogalmazza mindezt, amit amúgy a Maladipe is képvisel, hogy fejlődünk, újra tervezzük magunkat, teret adunk a pillanatnak, integráljuk a véletleneket, hozzájárul a struktúrához valamiféle állandó szabadulási vágy, vagy kényszer, vagy igény. Szóval ez ilyen szempontból most, hogy említetted, azt hiszem, hogy meg is tartom ezt az opciót, hogy a jazz maga a Maladipe. Vagy fordítva.
1: Beszéltünk vendégművészekről, vagy társulati tagokról valamikor egy jó negyed órával ezelőtt, és nagy neveket is említettünk. Egy név maradt ki, aki ugye nem játszott nálatok, viszont nagyon fontos szerepe volt a Maladipe életében. Díjat alapítottatok. Gombár Juditról beszélek.
3: Igen, ő van, bár meghalt, de ő van velünk, van velem biztos, meg a társulattal is. Ő egy csodálatos, káprázatos világ klasszis tervező, filmben, színházban, táncban, ugye alapítótag a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél sorolhatnám, és a Maladipénél is, hiszen már az első munkámat, ami még nem volt Maladipés, ami csak a rendezői eszmélésem első állomása volt, a Pessoa előadás, ez az ősi szorongás volt a címe, már azt is ő tervezte, és utána minden előadásomat a haláláig. Egy elképesztő szellemtiszta lény, aki mindig a megújulást, a változást, a van másik szemléletet képviselte. Nem baj, ha ezt csinálja épp valaki, mit csinálunk mást, és nem baj, ha lopnak tőlünk, vigyék, van másik, mondta, mi meg már az utca másik végén vagyunk. Nézd, ha egy váza van, egy vázából fogunk főzni, ha van rá pénz, akkor meg álmodunk, és megpróbáljuk ízléssel, tartalommal felruházni, de rengeteg műfajból és kultúrából lehetett merítkezni a vele való párbeszédek során. Tehát olyan pingpongozásaink voltak, amelyeket azóta is hiányolok, nem nagyon találom meg a hozzá illő, méltó partneremet, tervezőileg voltak próbálkozások, és vannak csodálatos eredmények, de azért ő Gombár Judit. És azt gondolom, hogy egyfelől nem volt úgy elismerve az élete során, ahogy kellett, illett volna. Tudjuk a díjakkal, milyen a kapcsolata a szakmának, a nemzetnek és egyáltalán egy-egy országnak. Ő méltatlanul bizonyos díjak nélkül, például Kossuth díj nélkül távozott. Én ezt nem tudom már megadni neki, de azt igen, hogy az ő emléke, az ő emlékezete az éjjel maradjon és inspiráljon mások. Az összművészeti szemlélete, az a fajta folyamatos megújulás, innováció, ami jellemezte, és kimondottan olyan művészeket szeretnénk támogatni ezzel a díjjal, megjutalmazni, akik máshonnan közelítik meg a saját maguk evolúcióját, a színházhoz, a művészetekhez való viszonyukat, szóval nem elég csak tehetségesnek lenni, és ezt nem pejoratíve mondom, hanem valahogy máshogyan, másképpen illik azt a tehetséget használni, megfogalmazni, megragadni, és átadhatóvá, elérhetővé tenni. Ez a cél, úgyhogy Gombár Judit művészeti díjként minden év szeptember 13-án át fogjuk adni.
1: Létrejött egy kuratórium is, akik majd eldöntik, hogy kikaphatják ezt a díjat, nyilván jó magad is benne vagy.
3: Igen, igen.
1: Tudhatjuk, hogy kik még egyébként?
3: Hogy a Tordai Hajnal, díszlet és jelmeztervező, Megyeri Léna, tánckritikus, és hát jó magam, így vagyunk hárman.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Oktatás van még az életedben?
3: olyannyira, hogy épp Pécsről jöttem, ahol rendezők vizsgáztak, az én osztályom, első éves osztály, szakfelelős vagyok, a rendező szakfelelőse. Úgyhogy igen, van, de már nem a színészeket, hanem a rendezőket vezetem, tanítom, ez tudatos döntés volt, és amikor pár éve megkértek, hogy rakjam össze a programot, akkor arra a metodikára épülve fogalmazta meg a programot, amit öt kapunak nevezünk, erről is beszéltünk, általam lett kidolgozva, ez az alapja ennek az evolúciónak, és gyakorlatilag nem gondoltam volna, hogy tavaly akkreditáltak, úgyhogy váratlanul rám zuhant, és akkor Ladányi Andrát megkértem, hogy jöjjön velem osztályt vezetni, aki visszajött Spanyolországból, megint egy megtisztelő gesztus, és akkor így vele ezt az osztályt elkezdtük építeni. Hál' Istennek ez az első vizsga, ami most évvégén volt, ez nagyon mutatósra sikerült, úgyhogy azt hiszem, hogy a befektetett munka kezd megtérülni.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, az öltöny nem sokára a színpadon, a Metrin központban, mindenféle jazz fesztiválok is lesznek, van oktatás az életedben, Koszovóban rendeztél, legutóbb azt említetted, és akkor a legutolsó kérdés, egyéb feladatok, erre az évadra gondolom már nincsenek, mert hogy mindjárt vége az évadnak, nyáron nem tudom, hogy lesz-e valami, jöttök, mentek a kis társulatotokkal, jövő évad, látod már meghívás, valahová, feladat?
3: Hát nem, hogy csak a jövő évad, hanem 2-3 évre előre látom, mert ugye ezt már ismered, régóta barátkozunk, hogy nálam ez nem ilyen közvetlen idő viszonylatokban szokott megnyilvánulni, hanem inkább

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness programajánló szekciója következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is visszanézhető sokunk kedvence a klasszikus Tüskevár. A film főhős egy kisfiú, akit szülei a széltől is óvnak, s nem engedik meg, még az úttörő táborba sem. A nyári szünidőben leküldik a kis Balaton mellé egy rokonhoz, ahol a gyerek barátságot köt az öreg Csősszel, aki megismerteti őt a nádi világgal, az állatokkal, halakkal, és ugye ő Matula bácsi, a többi pedig történelem, úgyhogy Tüskevár tehát a média klikken is.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyek korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol.

Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Fanka Deli vagyok, majd én ölelek.

így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell. Csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni. Csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi. Az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád. Ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funk a Deli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén az Egri Junior Trio zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
2: Itt egy újabb óra

Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Akusztik című műsorban. Ma este az Egri János Junior Trio játszik önöknek. A zenekar tagjai doboknál Rigó Gábor, nagybőgőnél Egri János, én pedig Egri János Junior vagyok. Ez a formáció 2021-ben alakult, a MÜPA Jazz Showcase versenyen remekeltünk, ahol több külön díjat is sikerült elérnünk. Azóta már több helyszínen léptünk fel, volt már koncertturnénk is, több külföldi koncertteremben, és ennek a formációnak a stílusa a modern mainstream jazz műfajára alapszik, viszont több stílusjét is magába foglal, mint például a populáris műfaj, a klasszikus zene, a népzene, és ugye ami számunkra a jazz gyökere, az a bebop műfaj, mely szinte minden számban feleleveníthető és felismerhető. Nagyrészt saját kompozícióimat fogjuk előadni, de lesz köztük két magyar popsláger is, mely minimális szempontból picit távol áll a zenekar stílusától, de igyekszünk úgy előadni, hogy tetszen a közönségnek. Az első kompozíció az Off the Cuff szerzeményem volt, mely a legújabb, legfrissebb szerzeményem, ezt körülbelül másfél hónapja írtam, és most szintén egy saját szerzeményem következik, melyet a nagyobbik kislányomnak írtam, melynek címe Song for My Daughter.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon az Egri Junior Trio.
1: A következő két dal ismét saját kompozícióm lesz. A Strange World és What the Future Brings. Fogadják sok szeretettel.

Köszönjük szépen. És most egy magyar popsláger következik. Balázs Fecó tollából. A kedvenc dalom tőle egyébként, azért is választottuk, melynek címe Érincs meg.

0: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most az Egri Junior Trio zenél.
1: Most pedig következik az első saját szerzeményem, melyet 18 évesen írtam, melynek címe God Shows the Way.

Köszönjük szépen. Még egy saját szerzeményemet belecsempisztük a programba, mely egyébként egy nyaralás alatt jött a fülembe a melódia. Én nagyon szeretem a tengert, meg a vizet, és így igazából azzal kötöttem össze, tehát abszolút ahhoz kapcsolódik a téma. Így hát az lett a címe, hogy In the Middle of the Sea. Fogadják sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió akusztik, ebben az órában színpadon az Egri Junior Trio.
1: Köszönjük szépen, és most elérkeztünk az utolsó számhoz, mely ismét egy magyar popsláger lesz, melynek címe Vidéki Sanzon. Szerintem szinte mindenki ismeri, ugye Magna Cum Laude által vált híressé ez a dal. Remélem, hogy élvezték a koncertet. Még egyszer bemutatnám a zenekar tagjait. Doboknál Rigó Gábor. Nagybőgőnél Egri János. És Egri János Junior. Ez volt az Egri Junior Trio. Köszönjük szépen!

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben az Egri Junior Trio zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz akusztik itt a Petőfin, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Ez volt a Szakcsi Jazz óra.
1: A Petőfi Rádióban a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színpad világában, a tánc világában és a legnagyobb magyar világában fogunk kalandozni. Kossuth mondta Széchenyiről, hogy a legnagyobb magyar, és az egyik egyenesági leszármazott már itt ül velem szemben a stúdióban, Széchenyi Krisztián. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, ami most nagyon aktuális az életedben, az életetekben. Eleddig táncművészként, illetve színpadi emberként vettél részt a különböző színpadi produkciókban, a művészeti világban, és akkor most producerré váltál, váltatok a kedves feleségeddel. Kitaláltátok, hogy mi lenne, ha születne Gróf Széchenyi Istvánról egy darab, és akkor megkerestétek a megfelelő embereket. Így született a Nemzetébresztő.
2: Így van, ez számunkra egy teljesen új, ugye mi eddig mindig csak a színpadról voltunk jelen, mint alkotók, úgyhogy ez nekünk egy teljesen új feladatkör, és egy nagyon felelősségteljes feladatkör egyébként. Valóban, ahogy mondtad, 2017-ben született meg bennem a gondolat, akkor írtam egy szinopszist egy darabról, ami aztán most a Nemzetébresztő címet kapta. Ez Széchenyi István életét dolgozza föl, és úgy gondoltam, hogy ugye sokféle mű született már Széchenyi életéről, született róla film, született róla monodráma, de ilyen jellegű nagyszínpadi produkció még nem született, és ilyen így módon még nem tisztelegtünk az ő személy előtt. Ugye alapvetően most Széchenyi István személyhez nyújtunk, nyilván sok ember a családból megérdemelte volna azt, hogy gondolkozzunk abban, hogy az ő életével foglalkozunk, de nyilvánvalóan ez elvitathatatlan, hogy azért Széchenyi István a legismertebb Széchenyi ős, akit talán a legtöbben ismernek, és hát nagyon-nagyon örülök, hogy eljuthattunk aztán odáig, hogy végül is ténylegesen megszületett egy ilyen mű az ő élete kapcsán.
1: Szállazzuk szét azokat a mondatokat, amiket az imént említettél. 2017-ben jött a gondolat, ezt említetted. Vagyis, hogy effektíve majdnem 10 évet kellett rá várni, hogy akkor ez a darab megszülethessen. Tehát, hogy 2017 óta gondolkodsz, írod a kis szinopszisodat, és akkor utána most pedig lett belőle valami.
2: Így van. Gyakorlatilag akkor megírtam a szinopszist, egy egészen más típusú felfogásban igyekeztem hozzányúlni az ő személyéhez, és ez a szinopszisnak az előszavában benne is van egyébként. Úgy, mint a család sarja, úgy gondoltam, hogy Széchenyi István személy ugye egy egészen megosztó volt a saját korában, a reformkorban. Nyilván nem emberileg, hanem az újítások kapcsán, amiket ő ugye szeretett volna, és aztán be is hozott a társadalmunkba, a kultúránkba. De mindenképpen én úgy fogalmaztam, hogy ez nyilván jó értelembe véve, de ő egy hippi volt a saját korában, hiszen a saját kortársai bírálták amiatt, hogy miért van szükség erre, miért van szükség ezekre az újításokra. Nagyon jól megvagyunk annélkül is, hogy ezeket a pluszokat Angliából, az utazásai, ugye körbeutazta egész Európát gyakorlatilag, keresve, hogy mi az, ami fölébreszti a nemzetet, amitől újra lendül a nemzet, és a nemzet sorsa, és a fejlődés. És hát ezáltal gyakorlatilag darab is úgy született meg akkor bennem, hogy egy modernebb köntösben foglalkozzunk az ő személyével, nem pedig egy autentikus rock operaként akár, és abban a formában.
1: És pont ez lett volna a kérdés, hogy szeretnétek bemutatni Széchenyi Istvánt? Mindazt szeretnétek föltenni a színpadra, amit egyébként minden egyes általános iskolásnak vagy középiskolásnak tudnia kell, hogy akkor hitelvilág stádium és az összes többi, ami hozzá kapcsolódik, vagy az emberi oldalát szeretnétek bemutatni? Mert amögött, hogy ő egy csomó mindent csinált, a reformkorban létrehozta azokat a máig látható és használható intézményeket, tárgyakat, hidakat, stb. Ezt szeretnétek, vagy magát az embert bemutatni?
2: Nyilván én úgy gondolom, hogy ez kéz a kézben jár. Szóval, hogy nem tudjuk az egyiket a másik nélkül bemutatni, kár is volna egyébként. Alapvetően fontos szerintem az ember. Minden mögött úgy gondolom, hogy az ember az, aki a legfontosabb. alapvetően. Így Széchenyi személyénél is az identitás, az eszmeiség, az értékrendszer, amit ugye a családtól évszázadokon keresztül úgymond plántálódott belé, amit az édesapjától kapott, amiatt lett ő olyan ember, és amiatt alkotott akkorákat, mint amekkorákat mi is látunk, ugye akár merre járunk Magyarországon. Hogyha nem ezt az értékrendet kapta volna, hogyha nem lett volna benne az a elképesztően nagy istenhit, az istentisztelet, hogyha nem a Széchenyi eszmeiséget szívta volna magába gyerekkorától fogva, én úgy gondolom, hogy akkor nem tudta volna ezeket a hatalmas dolgokat létrehozni. Úgyhogy ezáltal gyakorlatilag együtt tudjuk ezt a kettőt megjeleníteni a színpadon. Úgyhogy megjelenik az ember is, ugye a kételyeivel, a vívódásaival, de megjelenik benne természetesen az a fajta munkásság, ami viszont az övé, ami elvitathatatlan tőle. Mindezt pedig úgy szeretnénk bemutatni, hogy egy modernebb köntösbe bújtatva, gyakorlatilag azért mondtam, hogy egy kicsit más talán, mint egy autentikus rock opera, hogy ugye, ahol belehelyezkedünk abba a történelmi korszakba, és abban éljük meg a történetet. Itt maga a darab az egy modern korban indul, gyakorlatilag egy budapesti jelenkori romkocsmában, ahol fiatalok gyűlnek össze, egyetemisták, és beszélgetnek arról, hogy ki volt Széchenyi, miért volt ő az, aki, mi lehetett benne, és mi hajthatta annak az irányába, hogy ilyen nagy tetteket hozzon létre, és hát gyakorlatilag innen indulunk, és azok a szereplők, akik a romkocsmában vannak, fiatalok, a kocsmáros, az ott létező emberek, személyesítik meg aztán a reformkorban élő embereket is, szóval ez egy ív, gyakorlatilag egy híd már itt, ami kor és kor között, jelenkor és múlt között, ember és ember között megjelenik, és ezen a hídon kelünk át oda és vissza gyakorlatilag a történet folyása alatt, és így jelenítjük meg Széchenyi István életét, hogy egy picit adoptáljuk talán a modern korba is, kicsit a fiataloknak is kézzel foghatóbb legyen, de megtartva természetesen az ő személye iránti tiszteletet, és mindazt, ami elvitathatatlan tőle.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
3: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Már beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt született meg az alapötlet benned, hogy akkor a Széchenyi Istvánról, a fölmenődről, az egyik fölmenődről kellene írni egy darabot. Olybá tűnik, hogy a folyamat végén jártok, mert hogy júliusban kerül majd föl a színpadra. Alkotókról még nem beszéltünk, csak a történetről. Kiket találtál meg ezzel az ötlettel, és hogyan jön létre a darab?
3: Így van, hát gyakorlatilag nem én találtam meg őket, hanem megtaláltuk egymást. Gyakorlatilag ez ilyen sorsszerű volt az egész. A darabnak az írója és rendezője Moravec Levente lesz, aki számomra már korábban voltak közös munkáink, és már akkor feltűnt, hogy az írásában, a rendezésében egy olyan mélység van, ami gyakorlatilag mint egy hagyma rétegenként gyakorlatilag az ember fejtegetheti, de minden réteg után egy újabb és újabb gondolati sík jelenik meg, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy mikor eljutottam odáig, hogy sikerült végre elindulni, akkor nem volt kérdése számomra, hogy a Leventét szeretném megkérni arra, hogy ezt a szövegkönyvet, illetve a szövegezését megírja, valamint a dal szövegeket is nagy részében ő jegyzi egyébként, és ténylegesen nem csalódtam, mert olyan fantasztikus, olyan aktuális, olyan mély, mind érzelmileg, mind mondandójában olyan gyönyörű szövegek születtek, hogy szerintem ez egy éke lesz a darabnak, már maga a szövegkörnyezet is. És hát a zeneiségét pedig Nagy Zoltán jegyzi, ő az Egri Gárdonyi Géza színháznak a zenei vezetője, és egy fantasztikus zeneiség született az egyébként fantasztikus szövegek mentén. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ez egy olyan unikum lesz, egy olyan kuriózum lesz a zenés színház világában, ami nagyon bízom benne, hogy minden korú és nemű embernek nagyon nagy örömet fog okozni.
2: Mennyire vettél részt a szövegek megírásában, illetve a dalszövegekben? Te, mint ötletgazda, producer, átadtad a szinopszist Leventének, és aztán rábíztál mindent, vagy esetleg voltak olyan délutánok, hogy kettesben üldögéltetek egy kapucsinó mellett valahol a Balaton partján, és akkor te is mondtál mondatokat, ő is mondott mondatokat, majd aztán kijött belőle valamilyen, nem tudom, dialóg.
3: Alapvetően Levente volt az, aki ezt egy kézben úgymond összefogta. Természetesen folyamatosan egyeztettünk, és minden egyes, ugye itt általában úgy van, egy szövegkönyv megszületik az írónak a fejében, leír egy alap szövegkönyvet, és utána folyamatosan egyeztetünk. Én nem szóltam bele úgymond a munkájában így módon, pont abból adódóan, hogy nagyon tisztelem és bíztam az ő kreatív munkásságában. Hál' Istennek, hogy nem is kellett egyébként, mert ténylegesen már az elején olyan csodálatos dalok, szövegek születtek, hogy ahogy átküldte, átolvastam, egyből éreztem azt, amit szerintem az embernek ilyenkor éreznie kell, hogy a helyén van, hogy arról szól, hogy úgy szólal meg, hogy azt közvetíti, amit annak közvetítenie kell, de természetesen folyamatosan egyeztettünk minden egyes állomásnál, gyakorlatilag megkaptam tőle a szövegkönyvet, és mindig megbeszéltük, átbeszéltük, de nem kellett benne semmilyen olyan változtatást eszközölni általam, ami arra engedett volna következtetni, hogy nem jó felé halad. És a zeneiségéről ugyanazt lehet elmondani, hogy Zoli az egyszerűen egy fantasztikus zeneszerző, mérhetetlen tempót diktál, mind a mellett, hogy rengeteg munkája van, és az elképesztő benne az, hogy ez a tempó, ez a minőség róvására egy másodpercig nem ment, hanem ahogy esténként, ugye, amikor le tudott ülni dolgozni vele, és átküldte a zenéket, könyvbelábadt szemmel hallgattuk Petrával, hogy milyen csodák születnek.
2: Petra, tudnélik a feleséged, aki ráadásul producer társad is, és majd beszélünk a későbbiekben Zánkáról is, amit szintén együtt csináltok. Viszont még vissza a szövegkönyvhez oly módon, hogy említetted, hogy romkocsmában indul, azt a szöveget nyilván értjük, amit a mai fiatalok beszélnek. Széchenyiék azért a 19. század második felében nagyon másképp beszéltek, mint a mai szöveg. Visszanyúltok ahhoz a kicsit archaikusabb beszéd stílushoz. dalhoz, vagy maradunk annál, amit mi is ma beszélünk?
3: Nem, abszolút. Szóval magában a dalok szövegében egy nagyon szépen szól. A Levente alapvetően tényleg úgy ír, hogy az beleilleszkedik a korban. Uh-huh. Teljesen érthető és közérthető. Nyilván nem használ olyan jellegű kifejezéseket, ami mondjuk már kikopott a magyar nyelvből, de dallamosságában, most itt a szöveg dallamosságáról beszélek, és kifejezésvilágában teljes mértékben használja ezt a reformkori illendő, szóval mind illendőségében, mind fennköntségében szerintem abszolút jól fogja meg azt a kort. És akkor természetesen, amikor áthelyeződünk a romkocsmába, akkor pedig vannak ezek a fajta szlengek ízléses keretek között, amit meg a mai fiatalok beszélnek, ahogy egymáshoz fordul egy barát, egy haver, egy haverhez. Szóval, hogy abszolút egy ilyen, ebben is egy nagyon szép és mégis egyensúlyban lévő egység született meg.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Széchenyi Krisztián, táncművész, producer, koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jött, szia Krisztián.
3: Szerusztok.
2: Júliusban kerül föl a színpadra a Nemzetébresztő című darab, ami a te ötletedből kifolyólag született meg. Moravec Levente írta a szövegkönyvet, illetve a dalok szövegét is ő jegyzi. Beszéltünk már a zenékről, arról viszont még nem beszéltünk, hogy egy ilyen tipikus színpadi, vagy nem összművészeti produkcióról van szó, mert hogy tánc is lesz a színpadon. Nem egyszer, nem kétszer említettem, hogy táncművész és koreográfus vagy. Ezt a szeletét a tortának, ezt meghagytad magadnak.
3: Így van, én szeretném, hogyha ez hozzánk fűződne, nem azért, mint hogyha arra gondolnék, hogy nálam nélkül nem készülne el a koreográfia, viszont ugye én úgy gondolom, hogy itt az érzelmek az én esetemben azért nagyon erősen közre játszanak. Az a gondolatiság, ahogy én látom Széchenyi Istvánt, ahogy én látom a Széchenyi családot, az értékrendszert, azt az eszmeiséget, ami a család mögött van, azt nagyon szeretném, hogy ezek valamilyen módon megjelennének a koreográfiában. Nyilván ez nem úgy mutatkozik meg, hogy ténylegesen mondjuk azt a szerénységet, ami a családot úgy gondol, hogy képviselt az évszázadok alatt, és Széchenyi Istvánt is, azt egy az egybe színpadra tudom vinni, viszont elvitathatatlan, hogy ugye a tánc is egy nagyon erős érzelmekkel átszőtt művészeti egység, és úgy gondolom, hogyha belesikerül azt rejtenem ezekbe a koreográfiákba, amiket ahogy én szeretném, hogy megjelenjen a színpadon az az érzelem, az a kép, amit az a korszaknak az a pillanata, amiben megélte Széchenyi István egy adott körülötte formálódó helyzetet, az szerintem talán nálamnál jobban lehet, hogy ebben az esetben nem tudná más átadni. Én legalábbis ebben bízom.
2: Táncművész vagy, a néptánc nagyon közel áll hozzád, mindenféle kortárs műfajokba is belekóstoltál. Nagyon sok társulatban táncoltál. Most esetünkben a Nemzetébresztő az milyen tánc stílusra épül? Széchenyit vesszük alapul, akkor nekem az jön, hogy akkor ez most néptánc lesz.
3: Alapvetően mikor elkezdtem rajta gondolkodni, még tényleg majd 10 évvel ezelőtt, akkor nekem is ez jött, de aztán zeneiségéből adódóan gyakorlatilag nem tudunk csak néptánccal és néptáncos koreográfiákon keresztül dolgozni vagy foglalkozni ezzel a darabbal, hanem ez egy egészen eklektikus tánckép, táncvilággal fog bírni ez a darab, úgy gondolom. Nagyon sokféle stílus fogunk használni, pont abból adódóan is, ugye, hogy a képi világa, illetve a történet is korok közt ingázik. Ezáltal nyilván, hogyha éppen a romkocsmában játszódik egy jelenet, akkor azt nem néptánccal fogjuk, hanem egy modernebb stílussal fogjuk megfogni. Úgyhogy több stílus fog megjelenni.
2: És hogyha már arról beszélünk, hogy több tánc stílus, a zenében is több stílus lesz. És most arra gondolok, hogy nyilván megszülettek ezek a dalok, ezek a nagyívű dalok, amelyeket majd el fognak énekelni a színpadon, de hogyha 2025-re, 26-ra gondolunk, vannak méltán népszerű fiatalok körében népszerű együttesek, amelyekből legalább egy részt vesz majd a produkcióban. És most kifejezetten a 4-es Streetre gondolok.
3: Így van. A 4-es Street, ugye én nagyon szeretem az ő zeneiségüket, valamint azt a szömegkörnyezet és azt a stílust, amit ők képviselnek, közel áll hozzám, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen össze lehetett fűzni a mi történetünkkel, és ezért én megkerestem az együttest, és nagyon nagy örömömre egyébként nemhogy nem zárkóztak el, hanem az irányukból is egy megtiszteltetés sugárzott. Ők mondták, nagyon, nagyon köszönik, hogy ők így módon részt vehetnek benne. Úgyhogy igazából egy az egyben átemeltük a darabban, ami szövegében is illik az adott jelenethez, illetve zeneiségében is bele tudtuk helyezni, és hát nyilván a mi színészeinkkel, de ugyanazzal a zeneiséggel kerül majd be a darabba ez a néhány dal.
2: Maradjunk egyelőre a darabnak a zeneiségénél. Én már említettem, hogy Széchenyinek azért vannak maradandó, mindenki által ismert alkotásai, Hitelvilág, Stádium, Könyvtár, stb. És említettem egy ilyet, hogy híd. Nyilván a Széchenyi Lánchídra gondolok, hogyha már híd, ilyen jellegű vagy című dal is született.
3: Így van, így van. Hát mondhatom, hogy talán a, ugye mondtam már az előzőleg, hogy mindegyik zene és mindegyik szöveg, hál' Istennek, nagyon, nagyon komolyan ragadja meg azt, amit neki meg kell ragadni, azt az epizódot a gróf életéből. A híd maga az gyakorlatilag az egyik finálénk lesz, a második felvonás fináléja, hiszen itt ugye a híd az egy nagyon szimbolikus dolog gyakorlatilag, és ebben az esetben is egy nagyon nagy szimbóluma van, hiszen mint már beszéltem róla, ez emberek között városokat köthet össze, embereket köthet össze, és jelen esetben is gyakorlatilag erről szól, hogy a nemzetet, hogy kösse össze a nemzetet, hogy ez a nemzet is most itt a reformkorra lefordítva egységes nemzetként létezzen és gondolkodjon, hiszen akkor van jövőnk, hogyha egységként állunk a világban.
2: Beszéltünk nagyon sokat a darab zeneiségéről, most legutóbb már arról a bizonyos egyik finálé dalról, aminek a címe az, hogy Híd, és júliusban kerül majd föl a színpadra, tehát a gróf Széchenyi István életét bemutató darab, aminek a címe az, hogy Nemzetébresztő, és akkor ideje, hogy meg is hallgassuk ezt a dalt, úgyhogy hölgyeim és uraim, következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kulturfitnessben, tehát a Nemzetébresztő egyik finálé dala, a címe az, hogy Híd.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Széchenyi Krisztián, vagy Gróf Széchenyi Krisztián, táncművész, koreográfus, illetve producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusztok.
1: Hogyha már ezt így említettem, hogy gróf, írtál valaha így alá bármilyen papírt, hogy Gróf Széchenyi Krisztián?
2: Hát ez egy jó kérdés. Én magam nem írtam így alá papírt, viszont volt már olyan rendezvény, ahol megtiszteltek azzal, hogy ezt kiírták a nevem elé. Ténylegesen nagyon megtisztelve éreztem magam. Nyilván én nem így vagyok anyakönyvezve, hiszen a 47-ben jött egy törvény, ami ugye ezt eltörölte, és ezáltal nem használhatom. Ellenben vannak olyan körök, ahol megtisztelnek azzal, hogy ezt az előjelet megkapom.
1: Nem sokára fölkerül a színpadra ez a bizonyos darab, a Széchenyi István életéről szóló darab, a Nemzetébresztő. A Timi mit szól hozzá egyébként?
2: Nagyon örül neki, nagyon büszke arra, hogy ez a darab megszületett, úgyhogy nagyon nagy örömmel hívott, mikor küldtem neki az üzenetet, hogy végre odáig jutott ez a történet, hogy színpadra tudjuk vinni, úgyhogy nagyon boldog.
1: És akkor térjünk vissza még gyorsan a darabhoz, oly módon, hogy beszéltünk a szöveg megszületéséről, a dalok megszületéséről, a dalab zeneiségéről, viszont arra még nem beszéltünk, hogy kik azok, akik fölmennek majd a színpadra és eljátsszák a megfelelő szerepeket. Ki lesz Széchenyi István például?
2: Örökújhelyi Tamás fogja megszemélyesíteni Széchenyi Istvánt. Tomi egy fiatal, dinamikus színész, egyébként az Egri Gárdonyi Géza Színházban színművésze, és nagyon, mikor meghallottam az ő hangját, egy közösen gondolkodtunk azon Leventével, hogy illetve Zolival, hogy ki lehetne az, aki mind színészi karakterben, mind pedig hangilag meg tudja személyesíteni a színpadon, és mutatták nekem Tomi hangját, és tényleg így lecsúsztam a székről konkrétan, tényleg egy fiatal emberben olyan tapasztalattal, és olyan, mint hogyha nem is tudom, biztos te is éreztél már ilyet, hogy valaki egy olyan ember, egy olyan szellemiség, egy olyan, mint hogyha már sokkal idősebb lenne, mint tapasztalatában, mind lelkiségében, mint ami, és Tamás nekem hangilag teljesen ilyen, hogy egyszerűen ennyire fiatalon, ilyen képzett, ilyen szép ívű a hang, nagyon ritka, úgy gondolom, úgyhogy Tamás lesz az Istvánunk. De benne lesz Sasvári Sándor, aki az István édesapját fogja, Ferencet, benne lesz Barabás Kis Zoltán, Sípos Imre, Bács Péter, Krajnok Balogh Gabi, Gázsófi, Bács Péter, szóval, hogy...
1: Színes a szereplőgárda.
2: Így van.
1: Kérdeztem, hogy ki lesz Széchenyi István, hogyha Széchenyi életéről szóló darab kerül fel a színpadra, akkor Kossuth megjelenik egyébként a színpadon?
2: Természetesen. És bocsánat, még szeretném elmondani, mert egy nagyon, nagyon kedves és szívemhez közel álló színésznőt elfelejtettem említeni, ugye pont azért talán, mert két női szerep van az egész darabban, de Nádasi Veronika, akit már nagyon régóta ismerek, és egy fantasztikus színésznek és énekesnőnek tartom, ő fogja Széchenyi édesanyját játszani a darabban, és hát elképesztően örülök, hogy ő is benne van.
1: Ha Széchenyi István életéről szóló darab kerül fel a színpadra, akkor az egyenesági leszármazott Széchenyi Krisztián fönt lesz a színpadon a darabban, mint táncos például?
2: Hát gondolkodtam ezen, és nagyon a feleségemmel erről egy nem vitánk, de folyamatosan beszélünk róla, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy az ember egységében lásson egy darabot, miközben születik, és hogyha az ember művészként a színpadon van, akkor nehéz úgy, hogy fölszalad, eltáncolja, leszalad és nézi az összképet. Én nagyon szeretnék legalább egy koreográfiát eltáncolni benne, meglátjuk.
1: Ez az egyik fontos dolog, ami történik az életedben, az életetekben, és ezen kívül azért számtalan dolgot, feladatot gründoltok még magatok előtt. Nem tudom, hogy Széchenyi mennyire volt jó hajós, ha egyáltalán hajózott vagy vitorlázott, de hogy van egy ilyen ötletetek is, hogy akkor az ő emlékére csináltok egy regattát valamikor.
2: Így van. Illetve ezt nem feltétlen Széchenyi István emlékére, ez is már egy pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogy szeretnék a balatoni vitorlás sport mentén egy olyan tradicionális vitorlás versenyt, egy regattát megszervezni, amely ténylegesen a balatoni vitorlázásnak az aranykorát igyekszik, és annak szellemiségét igyekszik az előtérbe helyezni, és természetesen ezek a hajóosztályok is jelennének meg, amik már több mint 100 éve szelik a Balaton habjait. Az hozzátartozik, hogy a Balaton jelenleg legidősebb vitorlás hajója a Kishamis, azt az én dédapám Széchenyi Emil építette. A Kishamis egyébként idén 130 éves születésnapját ünnepli, és ennek tiszteletére, illetve ennek a tradicionális, gyönyörű szép korszaknak, amikor még ezek a hajók szelték a Balaton habjait tiszteletére, valamint édesapám, aki 2003-ban elhunyt, és szintén vitorlás ember volt, és én őtőle tanultam meg a vitorlás sport minden csínyát, bínyát, és szívtam magamba azt a fajta tiszteletet mind a Balaton, mind a hajózás, mind a vitorlás aranykora iránt, amit összességében szeretnék megjeleníteni ebben a regattában, és természetesen művészként egy olyan, hogyha lehet így fogalmazni, körítést köré tenni, ami pedig még emeli ennek a fényét és az értékét, de mindenképpen törekedve a tradicionális balatoni hajózás bemutatására.
1: Ez egy terv még, ebből majd 2027-ben lesz egy tényleges regatta, egy tényleges vitorlás verseny, viszont ezen kívül számtalan dolog van még az életedben, az életetekben. Ugye ti itt hagytátok a nagyvárosi nyüzsgést pár évvel ezelőtt, és akkor most Zánkán csináljátok a kulturális életet. Idén lesz valami nagy durranás ott nálatok, Krisztián?
2: Hát idén már nem folytatjuk tovább ezt a fajta munkát, ugyanis döntenünk kellett sajnos, ugye az ember elér az életében olyan választási pontokra, hogy el kell döntse, hogy mi az, ami prioritást élvez az életében, és sajnos arra az elhatározásra kellett jussunk, hogy ugyan nem válunk meg Zánkától, hiszen párommal alapítottunk ott egy néptánc együttest, ami hál' Istennek 18 fővel, 9 párral működik, és olyan elképesztő értéket ad az embereknek, az ott táncoló embereknek az életéhez, amit én vagyok érte hálás, én köszönök, hogy ott vannak velünk. Ezt mindenképpen szeretnénk továbbvinni, de hál' Istennek olyan lehetőségek jönnek az életünkben, akár színházi munkák, akár koreográfusi munkák, akár művészi munkák, amik arra visznek bennünket, hogy döntenünk kellett, hogy tovább visszük a Zánka kulturális életének a vezetését, és úgy kellett sajnos döntsünk, hogy inkább a saját magunk által szervezett és ezeket a munkákat tartjuk prioritásban.
1: És egy hét utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, szóval júliusban fölkerül a színpadra a Nemzetébresztő. Arról még nem beszéltünk egyébként, hogy hol. Számtalan színpadhoz volt már közöd az elmúlt években. A Nemzetébresztőt hol teszitek fel a színpadra?
2: Igen, első ízben Orfűn lesz bemutatva július 9-én a Orfői Történelmi Musical Fesztiválon, és aztán tervezzük, hogy július végén pedig a Magyar Tavak Fesztiválján Tiszafüreden lesz a gála esten szintén egy bemutató, és ezek után pedig még keressük az útját a darabnak. Nagyon szeretnénk egyébként Budapestre felhozni, ugye Széchenyi Istvánnak a születésnapjának a 235. évfordulója lesz szeptember 21-én, és nagyon szeretném, hogyha a budapesti közönségnek is ezt be tudnánk mutatni valahol Pesten, valamint hát ugye a hosszú távú tervek között szerepel, hogy mindenképpen egy országos turnéra, hogyha van módunk majd, akkor el szeretnénk vinni. Nyilván ezeknek még keressük a lehetőségeit, keressük, hogy mi módon tudjuk ezt megtenni, de úgy gondolom, hogy egy olyan csoda fog születni, amit minél több embernek látnia kell.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Koreografáljátok éppen ezt a bizonyos darabot? Vagy már készen van, már nem kell hozzá nyúlni? Júliusban kerül fel a színpadra, addig még van azért másfél-két hónap.
2: Így van, így van. Hát folyamatosan dolgozunk rajta, ugye mi is úgy vagyunk, mint ahogy a szövegkönyv is készült, hogy van egy gondolatmenet, azon elindulunk, utána átveszi a vezérszálat a mozdulat, de mindig van rajta mit csiszolni, úgyhogy folyamatosan dolgozunk rajta.
1: És akkor az utolsó kérdés, szóval nemzetébresztő júliusban fölkerül a színpadra. Ezen kívül milyen feladatok vannak még előtted? Különböző táncos feladatok, különböző színházi feladatok, mi az, amire most még készülsz ezen kívül?
2: Hát alapvetően most a legközelebbi munka, amit a magaménak tudok már, az a Magyar Olimpiai Bizottságnak lesz egy gálája, és ebben a néptáncos résznek a megkoreografálását megkaptam én a feladatát. Ez egy nagyon megtisztelő felkérés. Volt már módom egyébként a Magyar Olimpiai Bizottság rendezvényén szintén néptáncos koreográfiát készíteni, és hál' Istennek nagyon nagy sikerülvezte. Ez is egy nem autentikus formában, de az értékeit megtartva kicsit tematikusan nyúlunk a magyar néptánchoz, úgyhogy ez lesz a következő, amin dolgozom, és hát gyakorlatilag folyamatosan, hál' Istennek, vannak ilyen jellegű megkeresések, koprodukciók, amikkel tudunk tovább és tovább lépni.
1: Krisztián, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem, szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai dallamokkal töltjük az éjszakánkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő percekben találkozhatsz majd Siami and Friends-zel. Itt lesz a diszkó, dráma és az idei dalmezőnyéből, de előbb a felvidéki jazzlentől szól, a szívem küldi. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag.